0: Sometimes there is some vritti.
1: Néha valamilyen vritti van.
0: And that everyone we have a good vrittis.
1: És mindannyiunknak jó vrittiei
0: vannak. But what is a vritti?
1: De mi a vritti?
0: I think this morning I said, you know.
1: Azt hiszem, ma reggel elmondtam, délelőtt.
0: Yes. So, first was
1: először.
0: Atha yoga anu. So we are very disciplined.
1: Mi nagyon fegyelmezettek vagyunk.
0: I can tell you one thing only.
1: Csak egy dolgot mondhatok.
0: It is not a joke.
1: Nem vicc.
0: So it is said.
1: Azt mondják.
0: Not only I am telling.
1: Nem csak én mondom.
0: But many people they are telling in Kumbh Mela.
1: Sokan mondják a Kumbh Mélán.
0: All many sadhus and this.
1: Sok szádú is ilyenek.
0: In some conference.
1: Konferenciákon.
0: Where are different people from the other part of the world.
1: Ahol különböző személyek vannak a világ különböző részéről.
0: And so they tells to me.
1: Mondják nekem.
0: Either they make a joke.
1: Vagy viccesen.
0: Or just how to say saying politely.
1: Vagy udvariasan.
0: But others all cannot be like this.
1: De nem lehet mindenki ilyen.
0: And they said.
1: Azt mondták.
0: They said, Vishwa Guruji.
1: Vishwa Guruji.
0: Your disciples are very disciplined.
1: A te tanítványaid nagyon fegyelmezettek.
0: Very disciplined. Very humble.
1: Nagyon alázatosak.
0: Everything.
1: Minden.
0: So, it is not a joke.
1: Nem vicc.
0: They said, yes, yoga and daily life, bhaktas or the practitioners, they are very disciplined.
1: Azt mondták, a yoga minden nap életben baktái, tanítványai nagyon fegyelmezettek.
0: I said, yes.
1: Mondtam, igen.
0: Come and see us.
1: Gyertek, nézzétek meg.
0: When the ice cream is there.
1: Mikor ott a fagyi.
0: How is the discipline?
1: Hol a fegyelem?
0: So people they really really they are telling good things about us.
1: Tényleg nagyon jó dolgokat mondanak rólunk az emberek.
0: Even in Indian airports.
1: Még az indiai repülőtér.
0: When they see this in yellow dress.
1: Repülőtéren, mikor látják a sárga ruhát.
0: Then they said, "Oh, is from the Vishwa Guruji's bhaktas."
1: Mondják, ezek Vishwa Guruji baktái.
0: Yeah, many, many.
1: Sokan.
0: And also, really, our bhaktas, our practitioners, our Europeans, Indian, I cannot tell you anything.
1: A mi baktáink, gyakorlóink, az európaiak, az indiaiakról nem mondhatok semmit.
0: Also, there. They have a good reputation for. No one is going to selling there somewhere and sitting in the restaurant and drinking Coca-Cola and this and that.
1: És jó hírük van, hogy nem árusítanak dolgokat, nem ülnek éttermekben, Coca-Colát iszogatva ilyenek.
0: Except one.
1: Kivéve egy.
0: Gyanéspuri.
1: Gyanéspuri.
0: Yes. I know.
1: Tudom.
0: That's why I'm telling.
1: Azért mondom.
0: Because Gyaneshwar is listening now.
1: Mert Gyaneshwar Puri hallgatja.
0: Yes. When I'm few days in Jaipur ashram,
1: mikor néhány napot Jaipur ashramban vagyok,
0: the Gyaneshwarpuri very nervous.
1: Gyaneshwarpuri nagyon ideges.
0: Because he represents all Europeans.
1: Mert ő képviseli az összes európait.
0: So they are all very good. Gyaneshwari is really very very nice.
1: Mindannyian nagyon jó, Gyaneshwar tényleg nagyon kedves.
0: So it is okay.
1: Rendben.
0: So vritti.
1: A vritti.
0: The whole things what I telling you about vritti.
1: Mindaz, amit mondok a vrittikről nektek.
0: And the vritti have two way.
1: Két útja van a vrittinek.
0: One is the discipline by parents and teachers and friends.
1: Az egyik a szülőktől, tanítóktól, barátoktól származó fegyelem.
0: So first is the parents.
1: Elsők a szülők.
0: And parents can only teach what they know.
1: A szülők csak azt tudják megtanítani, amit ők tudnak.
0: So this is a big problem now.
1: Ez nagy gond most.
0: And second is by nature.
1: A második pedig a természetből adódó.
0: It has this vritti very nice.
1: Ennek nagyon jó a vrittie.
0: So vritti is what you are doing. You have good food to eat.
1: A vritti, amit csinálsz, van jó ételed enni.
0: But after eating this and that, and then you go outside to eat some ice cream.
1: De evés után elmész valami fagyit enni.
0: Or eat somewhere restaurant something.
1: Vagy egy étterembe valamit.
0: So it means that you were not content to eat your food what your wife or mother was cooking for you.
1: Tehát nem voltál elégedett azzal az étellel, amit feleséged vagy anyád főzött.
0: So that is a vritti.
1: Ez vritti.
0: And in the vritti, someone who is doing purposely and someone does not know how to do or why.
1: A vrittiben benne van az, amit valaki tudatosan csinál, vagy amit nem tudja, hogy hogyan, miért.
0: Long time. Within this 40 years.
1: Hosszabb idő alatt, ebben a 40 évben.
0: So Krishnanand's wife.
1: Krishnanand felesége.
0: You know. So. Yeah. So the Krishnanand's wife. She gave one joke. Hungarian joke.
1: Mondott egy magyar viccet.
0: So now there is a vritti. That vritti is not your mistake.
1: Ez a vritti nem a te hibád.
0: So there is one company.
1: Van egy cég.
0: And in this company there are about 150 employers.
1: Körülbelül 150 alkalmazott.
0: And as a traditional once a year they give one party for the Christmas.
1: Évente egyszer hagyományos karácsonyi partit tartanak.
0: And of course for the Christmas day everyone would like to stay at home.
1: Persze karácsony napján mindenki otthon szeretne lenni.
0: So from the 1st December people already begin to give the party for friends and this and that.
1: Tehát ezért már december 1-től elkezdik a partikat, a karácsonyi partikat, a barátok meg ilyesmi.
0: It's okay.
1: Rendben.
0: And on that day,
1: azon a napon,
0: the owner of the company,
1: a cég tulajdonos,
0: is a very nice person.
1: Nagyon kedves ember.
0: And he said, please come with your partner.
1: Azt mondja, gyere a partnereddel.
0: Good. So that one man and his wife was invited.
1: Egy embert és a feleségét is meghívtak.
0: And she was very happy.
1: A nő nagyon örült.
0: Of course, everyone will take good dress and this and that.
1: Persze mindenki szép ruhát vesz föl, ilyesmi.
0: And there was big tables.
1: Nagy asztalok voltak.
0: And everywhere people were sitting.
1: Mindenhol ültek az emberek.
0: So one couples and then second couples, at this side couples, that all.
1: Párokban.
0: And they serve very nice dinner.
1: És nagyon finom vacsorát szolgáltak fel.
0: Very nice.
1: Nagyon finomat.
0: And round 10 o'clock then it was goodbye. Bye bye.
1: És körülbelül 10 órakor azt mondták, hogy viszlát.
0: People were all very happy, very nice eating and so on.
1: Mindenki nagyon örült, finom volt az étel, ilyesmi.
0: And this couple, they had 3 children at home.
1: Ennek a párnak 3 gyereke volt otthon.
0: And grandparents.
1: És nagyszülők is.
0: So children were waiting.
1: Vártak a gyerekek.
0: They are very curious.
1: Nagyon kíváncsiak voltak.
0: Parents, they ask about how eating was.
1: Megkérdezték, milyen volt a kaja.
0: So the parents, grandparents were sitting.
1: Ott ültek a szülők, a nagyszülők.
0: Children was sitting.
1: Meg a gyerekek.
0: And said, mother, how was good eating?
1: Anya, milyen volt az a finom étel?
0: How was the food?
1: Milyen volt az étel?
0: And said, yes, food was all enjoyed.
1: Igen, nagyon élvezetes volt.
0: And how did you taste and how was mother?
1: És te hogyan ízlelted meg, anya?
0: Said, oh, it was horrible.
1: Szörnyű volt.
0: Why?
1: Miért?
0: Because beside me was sitting one man.
1: Mert mellettem ült egy férfi.
0: And this one man, when he wanted to look in his plate,
1: mikor a tányérjára akart nézni,
0: he's looking is like that, eyes.
1: Így nézett a szemeivel.
0: So always it goes to the other plate.
1: Tehát, hogy mindig a tányérból, másik tányérból vett.
0: His plate remained empty. Oh, no, full.
1: Az ő tányérja érintetlen maradt.
0: I begin to eat.
1: Én elkezdtem enni.
0: And he comes to eating.
1: És ő meg kivette az ételt.
0: So this was a joke of the Amritanand from Krishna and his wife long ago.
1: Ezt hosszú idővel ezelőtt mondta ezt a viccet Amritanand.
0: And if not, you can ask her.
1: Megkérdezhetitek.
0: And where she told, I know that.
1: És azt is tudom, hol mondta.
0: Anyhow.
1: Akárhogy is.
0: So, always there is people have a happiness, everything, good things.
1: Ahol emberek vannak, boldogság, jó dolgok.
0: So, the vritti and also that our humbleness and our good wishes for them all.
1: A vrittik, az alázat és a jó kívánságaink mindenki számára.
0: So citta vritti nirodha. Through this we can
1: ezáltal elérhetjük
0: proceed further.
1: Hogy tovább fejlődjünk.
0: You have read the Patanjali Yoga book.
1: Olvastátok Patanjali Yoga könyvét.
0: You have our yoga book.
1: A yoga, mi yoga könyvünket.
0: And very soon our dear Radhaji from Vienna.
1: És hamarosan a mi kedves Radha Jing Bécsből.
0: Will bring from my lectures beautiful also the book.
1: Az én előadásaimból egy új könyvet csinálsz, szépet.
0: So what is a vritti?
1: Mi a vritti?
0: So the vritti is very important.
1: Az nagyon fontos.
0: So similarly, you know that we have to complete about the atma.
1: Hasonlóképpen be kell fejeznünk az atmával.
0: Oneness.
1: Az egység.
0: I told already.
1: Már elmondtam.
0: That there is only one. There is no two.
1: Csak egy van, nincsen kettő.
0: And that is, that's why Guruji said one in all and all in one.
1: Ezért mondott a Guruji, hogy egy mindenben, minden egyben.
0: We are like an ocean.
1: Mi olyanok vagyunk, mint egy óceán.
0: All one in ocean.
1: Mindenki egy óceán.
0: And when
1: egy óceánban.
0: The steam or the para, whatever you said, the steam goes up from the ocean.
1: Mikor fölemelkedik a pára az óceánból.
0: Separated.
1: Akkor külön válik.
0: But this fog which we see.
1: De ez a köd, amit látunk.
0: It is very fine. The little like stones.
1: Az picike cseppekből áll, mint kövecskékből.
0: And this is only they are red, round.
1: Kör alakúak.
0: And when it goes higher, we call it ocean, the what you call the cloud.
1: Mikor följebb emelkedik, felhőnek hívjuk.
0: And this cloud is just like a gas.
1: Ez olyan, mint egy gáz, ez a felhő.
0: Very light, very light.
1: Nagyon könnyű.
0: And we all know that aeroplane is going through, and there is no any problem.
1: Tudjuk, hogy keresztül megy rajta a repülő, gond nélkül.
0: But there is also tiny drops.
1: De az is picike cseppekből áll.
0: And then again comes together.
1: És aztán ismét összeállnak.
0: And according to environment.
1: És a környezettől függően.
0: The clouds coming down and becomes beautiful. The fine drops becomes big drops.
1: Lejjebb ereszkednek a felhők, és a picike cseppekből nagyobbak lesznek.
0: And sometimes big hails like this.
1: És néha ilyen nagy jegek.
0: When that happens,
1: mikor az történik,
0: then aeroplane is also a little bit damaged.
1: Akkor a repülőgépet is picit megrongálja.
0: And we too.
1: Meg minket.
0: So don't think, oh, I will now wash my hand.
1: Ne gondold, hogy most ezzel megmosom a hajam.
0: Drop by drop.
1: Cseppenként.
0: So, one monk said.
1: Azt mondta egy szerzetes.
0: That stone by stone.
1: Kőről kőre.
0: And day by day.
1: Napról napra.
0: I will build it, my temple.
1: Felépítem a templomomat.
0: Nature came very, very late.
1: Nagyon messzire mehet.
0: It was unnamed temple.
1: A templom.
0: But the church, maybe it is a other language.
1: A templom más nyelven.
0: Doesn't matter.
1: Nem számít.
0: Main thing is the church should be.
1: Fő az, hogy templom legyen az.
0: People made with so much love and devotion.
1: Az emberek annyi szeretettel, odaadással csinálták.
0: With humbleness.
1: Alázattal.
0: Devotion to the Jesus or the Maria.
1: Alázat Jézus Mária iránt.
0: And now we are not even capable to take care of the church.
1: És most még csak gondját sem bírjuk viselni a templomoknak.
0: So the day will come.
1: Eljön a nap.
0: One day everything will change.
1: Amikor minden megváltozik.
0: It is a pity.
1: Kár.
0: But they cannot take care of the church and they are selling.
1: Nem tudnak vigyázni a templomokra és áruba bocsátják.
0: In England itself, how many churches are there for sale?
1: Csak Angliában mennyi templom van eladó?
0: And in the winter,
1: télen,
0: it's so cold.
1: Annyira hideg van.
0: So no one can have heating or anything.
1: Senki nem tud fűtést csinálni ilyesmit.
0: I think government should do.
1: Azt hiszem a kormánynak kellene.
0: At least temples, mosques, and church, etc. At least they should provide water and electricity and heat, you know.
1: Legalább a templomoknak, mecseteknek kellene biztosítaniuk az elektromosságot, a vizet.
0: At least we could do for Jesus at least that much.
1: Legalább ennyit tegyünk Jézusért.
0: So Jesus is already

0: going in very high divine consciousness.
1: Jézus már nagyon magas isteni tudatra jutott.
0: And some other is preparing.
1: És valaki más készülődik.
0: And that will be in that way that there will be no necessary to heat anything.
1: És az úgy lesz, hogy nem lesz szükséges fűteni semmit.
0: So in this way what we all
1: ilyen módon mi mind
0: coming today. So the one drop
1: jövünk
0: becomes
1: ma.
0: Very big drop.
1: A kis cseppekből nagyok lesznek.
0: And these big drops are falling on the earth.
1: A nagyobb cseppek leesnek a földre.
0: And drip by drip it becomes the flowing the water.
1: És a cseppekből folyóvíz lesz.
0: And this little water becomes little creek.
1: Abból egy picike víz ér.
0: And into the ocean.
1: És azután
0: with the big rivers and so.
1: Azután nagy folyók és az óceánba.
0: And again in the ocean.
1: És megint az óceánban.
0: So it is was from the ocean.
1: Benne volt az óceánban.
0: Travel through the high speed.
1: Keresztül utazott az egész magas téren.
0: There is till 10,000 11,000 meters the clouds up.
1: 10 kilométer, 11 kilométer magasra mennek a felhők.
0: I have my this machine telephone.
1: Van ez a gép a telefon.
0: So always I'm thinking how high I am now.
1: Megmutatja, milyen magasan vagyok.
0: But then there's a only blue sky.
1: De ott csak kék ég van.
0: But what I want to tell this.
1: Amit akarnék mondani, az.
0: It is a stone by stone.
1: Körről kőre.
0: And day by day.
1: Napról napra.
0: So drip by drip.
1: Cseppről cseppre.
0: This water will come again.
1: Ismét jön a víz.
0: Into the ocean.
1: És belejut az óceánba.
0: Sometimes rains directly fall into the ocean.
1: Néha közvetlenül beleesik az eső.
0: Or in the Sahara.
1: Az óceánba, de
0: or in the forest.
1: Vagy a Szaharába, az erdőbe.
0: Who knows?
1: Ki tudja.
0: And it rain falls where it will.
1: Oda esik az eső, hova esik.
0: And so when it is raining here.
1: Mikor itt esik,
0: then it doesn't make any differences.
1: Nem tesz különbséget.
0: This water will be for this tree, for the grass.
1: Hogy a fának vagy a fűnek.
0: The canalization.
1: Csatornába.
0: Everything.
1: Mindenhova.
0: Because the rain does not make differences.
1: Mert az eső nem tesz különbséget.
0: It's equal for all.
1: Egyenlő mindenkinek.
0: But when this karma is there.
1: Mikor karma van jelen.
0: Where what it will happen.
1: Hogy hol mi történik.
0: But sooner or later.
1: De hamarosan.
0: One day it will come to the ocean.
1: Előbb-utóbb belejut az óceánba.
0: Similarly, 8.4 million different creatures.
1: Hasonlóan a 8,4 millió különböző élőlény.
0: Now somebody said, now in this generation there are more different creatures.
1: Valaki azt mondja, hogy ebben a generációban különböző élőlények vannak.
0: But many died, that not anymore existing.
1: De sok kihalt, azok már nincsenek.
0: So replacing always.
1: Mindig cserélődik.
0: So it means that everyone have the essence of the God or divine,
1: ez
0: whatever.
1: Ez azt jelenti, mindenkiben benne van az Isten lényege.
0: That God what we call.
1: Az az Isten.
0: They are also drip by drip.
1: Amit, ahogy mi hívjuk, ők is cseppről cseppre.
0: So the there are two kinds of God for me.
1: Számomra kétféle Isten van.
0: This holy saints.
1: Ezek a szentek.
0: Or we call incarnations.
1: Akiket inkarnációknak hívunk.
0: But it's still in the form.
1: De ők még formában vannak.
0: Now the Kali avatar.
1: A Kali avatar.
0: I'm waiting.
1: Arra várunk.
0: Will he just appear?
1: Csak megjelenik.
0: or will be from the mother.
1: Vagy anyából.
0: Jesus was also from the mother.
1: Jézus is anyából született.
0: All Krishna, Rama, etc. All.
1: Mindezek Rama, Krishna, stb. Mind.
0: Only one. Csak is a Svayambhu.
1: Csak egy Svayambhu.
0: So he have no mother and no father.
1: Ő neki nincs apja és anyja.
0: So sometimes people make a joke.
1: Néha az emberek viccelnek.
0: And ask you question.
1: Kérdést tesznek fel.
0: And if you can answer this,
1: ha ezt meg tudod válaszolni,
0: then I can tell yes, you are yogi.
1: Akkor azt mondom, igen, jogi vagy.
0: Someone tells this and that and that.
1: Valaki ezt mondja, más azt.
0: Me ask also the one question.
1: Ez a kérdés.
0: So I said, of course.
1: Azt mondtam, persze.
0: It is not so cheap.
1: Nem olyan olcsó.
0: It needs lot of money.
1: Sok pénzre van szükség.
0: Then I will tell you.
1: Aztán mondom meg.
0: The bird or egg.
1: Hogy a tyúk vagy a tojás?
0: That it means you don't want to tell or you don't know.
1: Ez azt jelenti, hogy nem akarod megmondani vagy nem tudod.
0: I said I have.
1: Azt mondtam, nekem van.
0: And that I will not tell you.
1: De nem mondom el neked.
0: Because it becomes very cheap.
1: Mert nagyon olcsó lesz.
0: But to you I will tell you.
1: De nektek elmondom.
0: So, yes.
1: Igen.
0: What was the first?
1: Mi volt az első?
0: The bird or the egg?
1: Tyúk vagy a tojás?
0: Or other creature?
1: Vagy valami más lény.
0: And that is only one.
1: Ez csak egy.
0: Svayambhu Shiva.
1: Svayambhu Shiva.
0: Neither mother.
1: Sem anya.
0: Nor father.
1: Sem apa.
0: Only he himself manifested himself in this whole world.
1: Csak ő maga nyilvánította meg magát ebben az egész világban.
0: So, it was a Svayambhu.
1: Ez volt a Svayambhu.
0: And then eggs produced.
1: És aztán so készült first, a tojás.
0: First is Shiva.
1: Első Shiva.
0: And so you are also Svayambhu.
1: Te is Svayambhu vagy.
0: Yes, you are all Svayambhu.
1: Ti is mind Svayambhu vagytok.
0: When you will get your son or daughter?
1: Mikor fiad lányod lesz?
0: If you didn't come from the sky.
1: Az nem az égből jött.
0: But it is from your mother, father.
1: Hanem anyától, apától.
0: But that was beginning is from Svayambhu.
1: De a kezdet a Svayambhu volt.
0: So you can say yes.
1: Mondhatod, igen.
0: Who was the first?
1: Ki volt az első?
0: Who was it?
1: Ki volt?
0: Shiva.
1: Shiva.
0: So, similarly, that Shiva, that's vritti. That is from the Shiva itself.
1: Hasonlóan az a Shiva, az a vritti Shivától magától van.
0: So, big ocean, you know, we know the ocean is around our earth.
1: Hatalmas az óceán, körülfogja az egész földet.
0: And my father used to say,
1: apám szokta mondani,
0: this is a lid on the cooking pot,
1: hogy a fedél a fazékom,
0: and pot is big,
1: nagy edény,
0: water inside boiling or this,
1: benne forra víz,
0: and this is one lid,
1: és a fedő,
0: and the middle of this lid,
1: fedő közepén,
0: is for our holding, one. One angle or what is that? So,
1: ott a fogó a közepén.
0: And this whole cover, the lid,
1: az az egész fedő,
0: is the ocean.
1: Az óceán.
0: And this little button there,
1: és az a kis gombocska,
0: that is the earth.
1: az meg a föld.
0: So, we are very little.
1: Mi nagyon picik vagyunk.
0: And ocean is very much.
1: És nagyon nagy az óceán.
0: Hold your hands above the ocean.
1: Tartsd a kezed az óceán fölé.
0: And from your water give one drop on your palm.
1: És tegyél egy csepp vizet a tenyeredbe.
0: Here down is the water.
1: Lent víz van.
0: That is Shiva.
1: Az Shiva.
0: And this one drop is Jiva.
1: Az az egy kis csepp a Jiva.
0: Jiva means soul.
1: Azt jelenti lélek.
0: Our soul.
1: A mi lelkünk.
0: Our life Jiva.
1: A mi életünk Jiva.
0: So, below is the ocean.
1: Lent az óceán van, Shiva.
0: And this is Jiva.
1: És ez a Jiva.
0: Now, if this drop,
1: ha ez a csepp,
0: falls into the ocean,
1: beleesik az óceánba,
0: then this Jiva becomes Shiva.
1: Akkor ez a Jiva Shivává válik.
0: We are like a Shiva.
1: Válik. Mi olyanok vagyunk, mint Shiva.
0: Now, in the this language, Shiva is in Sanskrit or the Hindi language.
1: Ez, hogy Shiva a Sanskrit Hindi nyelven.
0: But many other countries,
1: de sok más ország,
0: they have different name.
1: Különböző neve van.
0: Name is different.
1: Más a név.
0: But reality is one.
1: De egy a valóság.
0: In our village or in city,
1: a városunkban, falunkban,
0: how many people, everyone have names, this and that.
1: Mindenkinek van valami neve.
0: But in reality,
1: valójában,
0: you are one of this country in this village.
1: Mindannyian ugyanannak a falunak, városnak vagytok a lakói.
0: And that's why duality is there where we are still separate.
1: Ott van a kettőség, ahol még külön váltak vagyunk.
0: But everything in a body is the same.
1: De minden egy a testben.
0: And always everywhere in whole countries people said the color of the blood is everywhere same.
1: És mindig azt mondják az emberek, minden országban a vérszíne mindenhol egyforma.
0: And so we have to come and therefore we know we are very tiny, tiny drop of the fog.
1: El kell jussunk, és tudjuk, hogy mi csak egy nagyon pici cseppje vagyunk a ködnek.
0: Or heavy rain.
1: Vagy egy nagy eső.
0: Or the hail.
1: Vagy jég.
0: Or whole river flowing into the ocean.
1: Vagy egy egész folyó, ami folyik az óceánba.
0: So, there is also in Mahaprabhuji's book, it is said.
1: Mahaprabhuji könyvében áll.
0: And he said that the whole forest is burning.
1: Ég az egész erdő.
0: And there's one little mesh stick.
1: Van egy pici gyufa.
0: This little mesh stick or the whole fire is burning there.
1: Ez a kis gyufa ég, vagy az egész erdő?
0: It is the same.
1: Ugyanaz.
0: It is not a quantity, but quality.
1: Nem a mennyiség, hanem a minőség.
0: And that's why the Agni Dev.
1: Ezért Agni Dev.
0: Agni. And this Agni.
1: Ez az Agni.
0: There is a fire burning in the ocean, or in the forest.
1: Ég a tűz az erdőben.
0: But sometime in the ocean, fire is burning.
1: De néha az óceánban ég a tűz.
0: It's stupid.
1: Hülyeség.
0: But it is.
1: De tényleg.
0: Because in a very big tanker.
1: Mert egy nagyon nagy tankhajó.
0: The petrol came out.
1: Kifolyik az olaj.
0: And now this is on the surface.
1: És most ott van a felületen.
0: And fire is burning.
1: És ég a tűz.
0: We said, oh, in the water, fire is burning.
1: A vízben tűz van, ég.
0: So it is. One day you don't know where you will be on the fire.
1: Nem tudod, hol kerülsz egy nap tűzbe.
0: And now you also have fire in our body.
1: Most tűz van a testedben is.
0: And you have so many different quality of the fire in your body.
1: Különböző fajta tüzek vannak a testedben.
0: Many.
1: Sokféle.
0: So this is a fire and that's why the fire tattva.
1: Ez a tűz elem.
0: So it doesn't matter if it's a little fire or big fire, it is the fire.
1: Nem számít, hogy kis tűz vagy nagy, az tűz.
0: Jata agni. That is when you are hungry.
1: Mikor éhes vagy.
0: Something burning in the stomach.
1: Valami ég a gyomorban.
0: That is called jata agni.
1: Ezt hívják úgy jata agni.
0: Hunger.
1: Éhség.
0: And when is it really sometimes a little child when he's hungry?
1: Mikor egy kis gyermek éhes.
0: The stomach is fire inside.
1: Tűz van a gyomorban.
0: Cries till mommy gives the milk.
1: Sír, amíg az anya tejet ad.
0: So the mother will give the milk.
1: Anya tejet ad.
0: And child will not cry because he get quickly the liquid.
1: És a gyerek nem sír, mert gyorsan folyadékhoz jut.
0: So many different kind of fire we have in our body.
1: Sokféle különböző tűz van a testünkben.
0: In our brain.
1: Az agyunkban.
0: In our thoughts.
1: Gondolatainkban.
0: Many things.
1: Sokféle dolog.
0: So, other animals also.
1: Más állatok szintén.
0: And the tree have also.
1: Meg a fa is.
0: So this fire element is everywhere.
1: A tűzelem mindenhol van.
0: Similarly water.
1: Hasonlóan a víz.
0: Etc.
1: És a többi.
0: So we are all one.
1: Mindannyian egyek vagyunk.
0: And that what we said, Sri Guru Atma, Paramatma, Mahatma, Purushottam, Sakal Jagke Antarjami, Characharike Atma, which I told already many times.
1: Amit már sokszor elmondtam.
0: Nabha Rupa Vyapo Satyapo.
1: Nabha.
0: Sky.
1: Az ég.
0: Nabha Rupa. Now, what is the rupa?
1: Mi az a rupa?
0: The form.
1: A forma.
0: Now, which form?
1: Milyen forma?
0: The real form is only the sky.
1: Az igazi forma csak az ég.
0: Above the clouds.
1: A felhők fölött.
0: Only the sky, nothing else.
1: Csak az ég, más nincs.
0: So, Nabha Rupa.
1: Nabha Rupa.
0: So, what is your form? Beauty, what is your form?
1: Mi a te szépséged, formád?
0: You are that equal as the endless universe.
1: Te egyenlő vagy, mint a végtelen univerzum.
0: Nabha Rupa, Satya Apo. And that is the truth.
1: Ez az igazság.
0: And you are the truth.
1: Te vagy az igazság.
0: The truth, what we are searching is within us.
1: Az igazság, amit keresünk bennünk van.
0: But vrittis, there are at the Patanjali said.
1: A vrittik, ahogy Patanjali mondja.
0: So, citta vritti nirodaha. So, this is we shall understand
1: meg kell értsük
0: within ourselves.
1: Magunkon belül.
0: Satya apho. So you are your atma within thyself, that is the truth.
1: Te vagy az atma magadon belül, ez az igazság.
0: What are you searching?
1: Mit keresel?
0: Moku kahan tu dhunde bande main to tere paas mein. Sufi bhajan is there.
1: Ez egy sufi bhajan.
0: Moku kahan tu dhunde bande? Where are you searching me?
1: Hol keresel engem, my friend? Kedvesem.
0: Moku kahan tu bande bande main to mere paas mein. I am within.
1: Belül vagyok.
0: I am in the forest.
1: Az erdőben vagyok.
0: But it is in my heart.
1: De a szívemben.
0: Moku kahan tu bande so bande bande main to tere paas mein. Khojoge to pal bhar mein. If you really will search me,
1: ha tényleg keresel engem,
0: to within a second,
1: egy pillanat alatt
0: within myself, my atma.

0: ki lehet nyomtatni és megváltoztatni sok mindent.
1: But in Bhagavad Gita no one can change.
0: De a Bhagavad Gita-ban senki nem tud változtatni.
1: You cannot change.
0: Nem lehet.
1: And if you change it is wrong.
0: Mert ha megváltoztatod, rosszá válik.
1: That is it.
0: Ennyi.
1: So that truth atma is within ourselves.
0: Azaz igazság az atma belül van bennünk.
1: Vimala cetan atma. And so this vimala cetan it is.
0: A vimala cetan.
1: Beauty. And cetan the awaken.
0: Cetan a felébredt.
1: And that is atma.
0: Az atma.
1: Dun dhyan age agam jage dun.
0: Duna.
1: Not Duna. Again you make mistake.
0: Megint hibát csinálsz.
1: You should, in that way you should pronounce that language.
0: Úgy kell kiejteni ebben a nyelvben.
1: Yeah. The Duna. Duna means your concentration.
0: Ez a koncentráció.
1: Your meditation.
0: A meditációt.
1: You are. And it is your complete oneness there.
0: A teljes egységed benne van.
1: You don't see anything.
0: Nem látsz semmit.
1: You are completely in oneness.
0: Teljesen az egységben vagy.
1: Duna is a fireplace.
0: Az egy tűzhely.
1: A Duni is also fireplace.
0: A Duni az is tűzhely.
1: But Duna, a Duna is different.
0: Az más.
1: Dun dhyana. Dun and dhyana. Now,
0: most
1: in this dhuna,
0: ebben,
1: your dhyana is there, meditation is
0: benne
1: there.
0: Benne van a gyánád, a meditációd.
1: Dun dhyana age,
0: dhyana.
1: Agam jage. And then you will awake there.
0: Ott ébredsz fel.
1: And so that is called that adi anadi.
0: Ezt hívják úgy, adi anadi.
1: Adi and anadi.
0: Adi és anadi.
1: Adi is endless and endless.
0: Adi az a végtelen.
1: Adi anadi. And that is in one. Adi anadi.
0: Adi anadi egyben van.
1: And there is all creations, everything in this Bhagavad Gita searching.
0: Az egész teremtés és minden, amit keresünk.
1: Vimala cetan atma. Vimal. Mal means impurity.
0: Mal, az a tisztátalanság.
1: And vimal is purity.
0: Vimal a tisztaság.
1: When vimal is very pure, very clean.
0: A vimál az nagyon tiszta.
1: So our atma is very pure.
0: Az atmánk nagyon tiszta.
1: Doesn't matter who is who you are here.
0: Nem számít ki kicsoda.
1: Doesn't matter what behavior you have.
0: Nem számít milyen viselkedésed
1: van. But that atma is very pure.
0: De az atma az nagyon tiszta.
1: And your atma is, we can give little example, is not 100%.
0: Lehet egy kis példát adni, nem 100%-os.
1: Now in the highway.
0: Az autópályán.
1: Or any road.
0: Vagy valami úton.
1: And it is night.
0: Éjjel.
1: And you have light from your car.
0: Az autó lámpája.
1: Now there is one some kind of chemical.
0: Van valamilyen vegyi anyag.
1: So it's a reflecting.
0: Ami tükröz.
1: It looks like something jewel.
0: Úgy néz ki, mint valami ékszer.
1: And if you put the light off,
0: drága kő, ha kikapcsolod a lámpát, nincs semmi ott.
1: So there is a light to light.
0: A fény a fényhez.
1: And similarly that is our atma is like that as long as our jiva in our heart.
0: Az atmánk ilyen, amíg a jivánk benne van a szívünkben.
1: The jiva and jivatma, this both will go away.
0: A jiva és a jivaatma mindkettő elmegy.
1: Then

0: only remains here body.
1: Csak a test marad itt.
0: Then doesn't matter what they will do.
1: Nem számít, mit tesznek vele.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: So we are one.
1: Mi egyek
0: when
1: vagyunk.
0: When one, God is with us. God sees everything what you are doing.
1: Isten mindent lát, amit teszünk.
0: Doesn't matter if you are sleeping or running or diving anywhere, God knows everything.
1: Nem számít, hogy alszol vagy futsz vagy búvárkodsz, Isten mindent tud.
0: And now someone said today,
1: valaki azt mondta ma,
0: that in this telephone,
1: ebben a telefonban,
0: you can talk, how are you?
1: Belebeszélhetsz, hogy vagy?
0: But the big brothers are looking in this what you are talking.
1: De a nagy testvér figyeli, hogy mit beszélsz.
0: So that is atma.
1: Ez az atma.
0: And jivatma.
1: És a jivatma.
0: God sees everything.
1: Isten mindent lát.
0: Purity.
1: Tisztaság.
0: So purity and impurity.
1: Tisztaság és tisztátalanság.
0: So our atma is pure.
1: Az atmánk az tiszta.
0: Vimala chetan. Chetan means ever and ever awaken.
1: Chetan azt jelenti, hogy mindig éber.
0: Doesn't matter, body is sleeping.
1: Nem számít, hogy alszik a test.
0: Body is drunken.
1: Vagy hogy részeg.
0: But atma is always there.
1: De az atma mindig jelen van.
0: And that we cannot, jise na sastra kate na agni jalave, bujhave na pani, na mrityu mitave. All these five elements cannot destroy this jivatma.
1: Mindez az ötelem nem tudja szétrombolni ezt a jivatmát.
0: And so, what you will say, and we write that,
1: azt mondjuk, leírjuk.
0: Jise sastra kate na agni, we were singing today, no?
1: Énekeltük ezt ma.
0: They wrote for me something.
1: Írtak nekem valamit.
0: But I've forgotten. When they forget, then I forget also.
1: Mikor ők elfelejtik, én is elfelejtem.
0: Chetan Atma. So always we are coming to the Atma.
1: Mindig az Atmához jutunk.
0: Parse pranam age pravanam. Parse pranam age pratit ho adhyatma. So,
1: tehát?
0: Beyond everything.
1: Mindenen túl.
0: And that it is evidence.
1: Ott van a bizonyíték.
0: Wherever you will go.
1: Bárhova mégy.
0: There is evidence.
1: Van bizonyíték.
0: Pravan age. So wherever we will go.
1: Bárhova megyünk.
0: Pratit ho adhyatma. Everywhere you will have the reflection of the Atma in everyone.
1: Mindenhol, mindenkiben ott van az Atma visszatükröződése.
0: Pratit ho adhyatma. Niradhar ho adhar ho. Niradhar. Adhar, niradhar.
1: Adhar és niradhar.
0: We are not based on anything.
1: Mi nem vagyunk semmin alapulva.
0: That atma is not based on anything.
1: Nem alapozódik semmire.
0: It's only for some times here in the body.
1: Csak egy időre van itt
0: Niradhar
1: a testben.
0: Niradhar ho, adhar ho. And that adhar is from the supreme highest or atma.
1: És ez az adhar a legfelsőbb atma.
0: Adhar ho, aisa ho. Avichal Atma. And like that,
1: hasonlóan,
0: is the Atma.
1: Ilyen az Atma.
0: What is that Atma?
1: Mi az az Atma?
0: Avichal Atma. Avichal.
1: Avichala.
0: Chal and avichal.
1: Chal és avichal.
0: Chal means movable.
1: Chal azt jelenti mozdítható.
0: Avichal is unmovable.
1: Avichala mozdíthatatlan.
0: Avichal, and that is avichal. Avichal means unmovable.
1: Mozdíthatatlan.
0: Atma.
1: Az Atma.
0: Alak deva ajab seva. And therefore it is an Alak Deva.
1: Azt mondják Alak Deva.
0: Alak Puriji.
1: Alak Puriji.
0: It has been coming in the Guruji's, Mahaprabhuji's many times coming with the Alak Puriji.
1: Guruji-nál,
0: Mahaprabhuji-nál Alak Deva.
1: Sokszor jön Alak Puriji.
0: That highest the God, that Alak Puriji.
1: Alak Puriji a legmagasabb Isten.
0: Alak Deva, Ajab Seva. Ajab means
1: Ajab.
0: It's very undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: We can't describe.
1: Nem tudjuk leírni.
0: That is Alak Puriji.
1: Ez Alak Puriji.
0: Alak Seva. Ajab Seva. Brahma Bheva Atma. Because the Alak Puriji is the Brahma Bheva Atma.
1: Mert Alak Puriji.
0: Brahma Bheva.
1: Brahma Bheva.
0: He is one with the Brahman.
1: Egy Brahmannal.
0: The Brahma Bheva Atma. So he is one with that Brahman.
1: Egy azzal a Brahmannal.
0: Sun se ho par Prabhu. Sun. Sun means.
1: Sun azt jelenti.
0: That there's no any sound, there's nothing. Sun.
1: Semmi hang.
0: No any sound.
1: Nincs hang.
0: Then comes the other sound.
1: Aztán jön a másféle hang.
0: And so when we go far and far and far,
1: messzire megyünk.
0: Then this, our earth,
1: a földünk,
0: there is no any sound we can hear anything from us.
1: Már nem hallunk semmilyen hangot a földről.
0: Then comes the second level.
1: Aztán jön a második szint.
0: Then it goes very far as Om.
1: Nagyon messzire megy, mint
0: Om. Om Karvindu Sayuktam Nitya Dhyanti Yogina Kamdam Mokshdam Cheva Om Karaya Namo Namah. After that is a Om.
1: Azután van az Om.
0: And after that, because that becomes Trinity.
1: Azután kezdődik a háromság.
0: But after this, again the Om still will go further.
1: Azután még mindig tovább megy az Om.
0: And that's why it's called Om Shiva.
1: Az ezért mondjuk, hogy Om Shiva.
0: Om Shiva. That time,
1: akkor,
0: that Om,
1: az az Om,
0: merges and comes as the Shiva.
1: Beleolvad, és az lesz a Shiva.
0: Mind. And so this is Alak Puriji's
1: tehát ez
0: glory.
1: Alak Puriji dicsősége.
0: Brahma Bheva Atma, Sunya se ho par Prabhu. And therefore Prabhu,
1: tehát Prabhu,
0: Sunya se ho par Prabhu. So what we call the Sunya, nothing.
1: Amit Sunyának hívunk, semmi.
0: Beyond that Sunya,
1: túl azon a Sunyán,
0: is that Jiva, this Atma, that great saints or deva devis, they are Alak Puriji.
1: A nagy szenteken túl Alak Puriji.
0: Sakshi Shuddha Atma, and that is evidence.
1: És ott a bizonyíték.
0: A very pure.
1: Nagyon tisztán.
0: Is that Atma.
1: Az az Atma.
0: Then all our sin and first suffering, everything is behind.
1: Minden bűn és szenvedés hátra marad.
0: We take one fruit.
1: Van egy gyümölcs.
0: And we squeezed. And juice comes out.
1: Kinyomjuk, kijön a leve.
0: Rest remains out.
1: Marad a száradék.
0: Similarly, all our mistakes, our sin, this, all will be there.
1: Hasonlóan az összes hibánk,
0: like
1: bűnünk.
0: In dark night,
1: mint a sötét éjjel,
0: suddenly the sun comes out.
1: És akkor hirtelen fölkel a nap.
0: And then pure light and sun only.
1: Tiszta fény és csak a nap.
0: Similarly, we all are like that.
1: Hasonlóan mind olyanok vagyunk.
0: But it is time to come and go on this path.
1: De időbe telik ezen az úton
0: Sunya
1: járni.
0: Sunya se par Prabhu Sakshi Sudatma. Dhar dhyan soham muni mohan. In to achieve this,
1: elérni ezt,
0: dhar dhyana, meditate always, concentrate always,
1: mindig meditálj, koncentrálj,
0: soham mantras,
1: soham mantra,
0: finally you have to come soham,
1: végül el kell jussd a
0: szóhamhoz. So means you, ham means I.
1: So, te, ham, én.
0: So ham, so ham, so ham, so ham, so ham, ham, so ham, so. It turns back.
1: Visszafelé megy, visszafordul.
0: So ham, so ham, so ham, so ham, so ham, so ham, so ham, so ham, ham, so ham, ham, so, so ham, ham. Mahaprabhuji's beautiful bhajan.
1: Mahaprabhuji szép bhajanja.
0: And one poem.
1: És egy költemény.
0: In Mahaprabhuji's book.
1: Mahaprabhuji könyvében.
0: Dhar dhyan soham muni mohan. That muni means
1: az a muni azt jelenti,
0: silent.
1: Csendes.
0: Often I said, we should make mauna.
1: Gyakran mondom, hogy mauna legyen.
0: We can do the mauna. You can maximum 5 seconds.
1: Ti maximum 5 másodpercig tudtok.
0: Then Vritti is going complete somewhere.
1: Aztán jönnek teljesen a Vrittik.
0: So it's not easy to go to the muni.
1: Nem könnyű.
0: Muni means who can come to oneness.
1: Muniban lenni, ami eljuthat az egységhez, aki.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So we said, I said once to Guruji.
1: Azt mondtam egyszer Guruji-nak.
0: If I cannot be so silent.
1: Ha nem tudok annyira csendes lenni.
0: Then at least you should know, Guruji, that I'm always thinking on you.
1: Legalább tudd az, Guruji, hogy mindig te rád gondolok.
0: So this is also for me silent.
1: Ez számomra a csend.
0: Sukha rup se sahaj dhyatma. And that one is a very happy.
1: És az nagyon boldog.
0: Pleasant.
1: Kellemes.
0: Sukha. Always life is the very pleasant life.
1: Az élet mindig nagyon kellemes.
0: Because sukha.
1: Mert sukha.
0: There is no word in these languages.
1: Ezekben a nyelvekben nincs erre szó.
0: And what is in these languages which is not in this language.
1: Ami abban a nyelvben, ami van, az nincs ebben.
0: So, bhavasukh se tare atma gurudeep ho atma sukharup se sehajudharatma gurudeep ho pranam shayar. And therefore say, O Gurudev Mahaprabhuji.
1: Ezért, O Gurudev Mahaprabhuji.
0: You are the sire. And sire is like an ocean.
1: Te vagy, olyan vagy, mint az óceán.
0: But something more than that.
1: De több még, mint ennél is.
0: You dig a whale, water whale.
1: Ásol egy kutat.
0: And there's only little water.
1: Csak kevés víz van.
0: But we take water constantly, we are pumping out.
1: De állandóan szivattyúzzuk kifelé.
0: But water is coming there under.
1: De mégis mindig jön víz.
0: That throat and that is sire.
1: Az a forrás a sire.
0: That is it.
1: Yes.
0: So, dhar dhyan soham muni mohan. Sukh rup se sahaj dhyatma gurudeep ho pranam sayar. Mahaprabhuji is that one.
1: Mahaprabhuji az.
0: Aap hi param atma. O Mahaprabhuji.
1: O Mahaprabhuji.
0: You are that param atma.
1: Te vagy az a paramatma.
0: This is prayer.
1: Ez egy ima.
0: Request.
1: Egy kérés.
0: and giving this

0: oneness.
1: És megadja azt az egységet.
0: Surat kar dhyan dharsi. And to those who will surat, yani concentration.
1: És azoknak, akiknek megvan a koncentráció,
0: dhyan dharsi, that you will meditate.
1: Hogy meditálsz.
0: All vritti is different.
1: Minden vritti más.
0: You will get everything.
1: Megkapsz mindent.
0: Come. Gurudev said, just come.
1: Gurudeva azt mondja, csak gyere.
0: If you become angry or something and you go away.
1: Ha mérges vagy, elmész.
0: And I don't feel, I didn't get anything from Guruji.
1: Nem kapok semmit Gurujitól.
0: What do you want from Guruji?
1: Mit akarsz Gurujitól?
0: You should give something to Guruji.
1: Neked kellene adni valamit Gurujinak.
0: But that what you need.
1: Amire szükséged van.
0: It is not in that way.
1: Az nem úgy van.
0: It is more and more Guruji will give purification and he knows that you are the best and it will come everything to you.
1: Guruji egyre jobban tisztít, ő tudja, hogy te a legjobb vagy.
0: Suratakar guru dhyana darsi.
1: És minden eljut
0: hozzád.
1: Therefore, tehát
0: meditate on Gurudev.
1: Tehát meditálj Gurudevám.
0: Bhav dukh se tari atma. Then of course.
1: Aztán persze.
0: Bhav dukh, bhava is the samsara, this world.
1: Bhava is a samsara, ez a világ.
0: So bhav dukh se tari atma. Dukha means again the troubles.
1: Dukha megint a bajok.
0: Tari atma, you will swim over the ocean.
1: Átúszol az óceánon.
0: Shivananda bole arti. And therefore the Shivananji of Mahaprabhuji's disciple from Chotikhatu.
1: Tehát Shivananji Mahaprabhuji tanítványa Chotikhatuból.
0: And Gurudev Nirguna Mahatma. And he said, Gurudev is a nirguna, not a saguna.
1: Azt mondja, a Gurudev nirguna is, nem sarguna.
0: Sri Guru Atma Param. Om Atma Purusottama.

0: Vajrasana.
1: Vajrasana.
2: Vajrasana.
0: If you remember from last few seminars, we spoke a lot about Vajrasana.
1: Ha jól visszaemlékeztek, az előző szemináriumokon gyakran beszéltünk a Vajrasanáról.
2: Na našim poslednjim seminarima smo mnogo govorili o Vajrasani.
0: All these beautiful benefits of the Vajrasanas.
1: Minden csodálatos hatásáról.
2: I o svim dragocenim koristima koje ona donosi.
0: Developing of the memory.
1: Az emlékező tehetség fejlesztő hatásáról.
2: Pospešuje memoriju.
0: Tranquilizing your thoughts and nerve systems.
1: Az idegrendszer és a gondolatok lenyugtató hatásáról.
2: Smiruje misli i nervni sistem.
0: Develops the concentration.
1: Fejleszti a koncentrációt.
2: Razvija koncentráciu.
0: Removes the stiffness of the neck, shoulders and back.
1: A nyak a hát merevségét oldja.
2: Smanjuje napetost u vratu, leđima i ramenima.
0: It brings to the normal function your digestion.
1: Az emésztést megjavítja.
2: Normalizuje probavu.
0: It helps you to remove the difficulties or what you call the constipation.
1: Ha székrekedésed van, arra is nagyon jó.
2: Otklanja probleme sa eliminacijom, sa zatvorom.
0: If you have a diarrhea, it helps you to overcome and have a normal stool.
1: És ellenkezőleg, hogyha hasmenésed van, az esetben is nagyon jól segít.
2: Smiruje proljev.
0: It helps your pancreas.
1: A hasnyálmirigyre nagyon jó hatása van.
2: Podpomaže pankreas.
0: It helps your lungs to expand in their maximum capacities to get enough oxygen.
1: Fejleszti a tüdőkapacitást, hogy elegendő oxigén jusson a tüdőbe.
2: Omogućuje plućima da se slobodno šire do punog kapaciteta i prime što više kiselnika.
0: When the body is straight and diaphragm is expand in their capacities, then the heart volume feels more free. It means it's good for the heart.
1: Amikor a hát egyenes, a rekesz izom a legteljesebben ki tud nyúlni, ez nagyon jó hatással van a szívre.
2: Kada su pluća slobodna u svom potpunom kapacitetu, to je dobro i za slobodno širenje srca.
0: Definitely you will overcome the gastric trouble.
1: A gyomor nedvek problémáit is megjavíthatod vele.
2: Potpomaže prevazilaženje želudačnih problema.
0: Also the acidity problem, because all digestion system begins to function again properly.
1: Ha túl sok savat termel a szervezeted, abban az esetben is sokat segít.
2: Uravnotežuje želudočnú kyselinu i probava počinje normálno raditi.
0: It supports your kidney function.
1: A vese működésre nagyon jó hatással van.
2: Podpomaže funkcie bubrega.
0: And it is said also it releases or cures the hemorrhoid problems.
2: Hemorrhoid.
0: Yes, on the...
1: Ja, aranje problémákra is jó.
2: I smanjuje probleme sa hemoroidima.
0: And this is effect of the Vajranadi.
1: Ez a Vajranadi hatása.
2: A to se postiže učinkom Vajranadi.
0: It is connected from the big toe and second toe.
1: A nagy lábúj és a mellette lévő lábúj közötti részt köti össze.

0: koji se nalazi započinje između palca i drugog prsta na nozi.
1: It removes the tiredness. It gives you refreshment.
2: Eltünteti a fáradtságot, felfrissít.
0: Uklanja umor i osvežava.
1: Because your lower leg front muscles are stretched.
2: A láb alsó része kifeszített állapotban van.
0: Jer se istežu mišići nogu.
1: People who are doing some kind of sport, jogging, what you call running, long walk, playing footballs and so on, if they will sit in this posture, it will get quickly again, they will overcome the tension and they will feel more relaxed and regenerating the whole muscles.
2: Aki rendszeresen sportol, nagyon sokat fut, főleg joggol, focizik, nagyon jó hatással van, hogyha ezt a gyakorlatot végzi, mert nagyon hamar ellazítja a lábakat.
0: Ljudi koji se bave sportovima napornog trčanja, na primjer fudbala, njima će pomoći vajrasana jer će im osvežiti nožne mišiće.
1: It controls and harmonizing the heartbeat.
2: Kontrolálja és harmonizálja a szívverést.
0: Kontroliše i harmonizuje otkuce srca.
1: It awakes your anahat chakra.
2: Felébreszti az anahat chakrát.
0: Budi anahat chakru.
1: It means the clarity and devotion.
2: És felébreszti az odaadást.
0: Donosi jasnoću i predanost.
1: And that's why when you go to mosque, or if you see that people in the mosque praying, they sit in vajrasana.
2: Tehát amikor egy mecsetbe mész, vagy amikor látod, hogy az emberek imádkoznak a mecsetben,
0: i zato vidite da ljudi
2: vajrasanában ülnek.
0: Da ljudi u džamijama sede u vajrasani.
1: May they know or they don't know, but this is my explanation to this posture.
2: Lehet, hogy ők
1: that
2: ezt nem tudják.
1: They feel more relaxed, calm, and that they can express their devotion.
2: Lehet, hogy ők ennek nincsenek tudatában, lehet, hogy ez csak az én magyarázatom, de ezért érzik magukat sokkal könnyebben, és ez ébreszti fel az odaadásukat.
0: Možda oni to nisu svesni, ali ovo je moje objašnjenje njima. Kad sede u vajrasani, osjećaju se opuštenijim i mogu lakše iskazati svoju devociju.
1: Also they said it improves your eyesight.
2: Azt is mondják, hogy megjavítja a szemet.
0: Također pospešuje vid.
1: This is a simple posture, but it has a very great effect on the physical level, mental level, emotional level.
2: Egy nagyon egyszerű pozitúra, és mégis nagyon jó hatású fizikai síkon, mentális síkon és érzelmi síkon is.
0: Ovo je jednostavan položaj sa velikim učinkom na fizičkom planu, emotivnom i mentalnom planu.
1: But those who have problem with the ankle joints or the heel, they should not sit in this posture.
2: Akinek problémája van a boka izülettel és vagy a sarkával, az ne üljön ebbe a pozícióba.
0: Ani oni koji imaju probleme sa skočnim zglobovima ili kolenima, ne bi trebali sedeti u vajrasani.
1: In that case you can use some small pillow or some small bank.
2: Ebben az esetben egy kis sámlit vagy párnát tegyél oda a sarkadra.
0: U tom slučaju možete koristiti manje jastuče ili manju klupicu na kojoj biste seli.
1: Also after the operation of the veins you should not do.
2: Visér operacije után szintén ne csináljátok.
0: I ne sedite u vajrasani nakon operaciju vena nogu.
1: These all good benefits takes place because our middle part of the body is completely relaxed and in the best position.
2: Azért van ilyen sok kedvező hatása, mert a törzs teljesen nyugodt és kiegyensúlyozott állapotban van.
0: Ovo se sve događa zato što je srednji deo našeg tela u veoma ugodnom i opuštenom položaju.
1: And many important organs are located in this part of the body.
2: És nagyon sok fontos belső
1: szervek
2: helyezkedik el ezen a részen.
0: I svi ključni organi našeg tela su locirani baš u tom delu, u trupu.
1: Vajrasan, that's why we have chosen for Khatu Pranam the first posture Vajrasana.
2: Ezért választottuk a Katupranam gyakorlatsor első pozíciójának a Vajrasanát.

0: to do. And this is one of the posture which you can do immediately after eating.
1: Nagyon, nagyon tanácsos, nagyon hasznos evés után ebben a pozícióban ülni.
2: Vajrasana se preporučuje odmah nakon jela.
0: After eating, you sit minimum 5 minutes or 10 minutes in this posture.
1: Étkezés után 5-10 percig üljetek ebben a pozícióban.
2: Nakon jela sednete u Vajrasanu 5-10 minuta.
0: Any times a day you can repeat.
1: A nap bármelyik szakában megismételheted.
2: I to možete učiniti bilo kada tokom dana.
0: Also before meditation.
1: És meditáció
0: if you do 5 or 10 minutes this posture, remaining this posture, and after sitting in other meditation posture, you will feel very good and you will be able to do long time or sit in long time in meditation posture.
1: Tehát a meditáció előtt 5-10 percig ebben a pozícióban ülsz, aztán rendes meditációs pózba helyezkedsz, akkor nagyon hosszú ideig fogsz tudni úgy ülni.
2: Ako pre meditácie sedite 5-10 minuta u Vajrasani, bit će vam ugodno u meditaciji, posle u nekom drugom položaju moći ćete duže sedeti.
0: First you do half butterfly, full butterfly, and then sit few minutes in Vajrasana and then meditation. You will be able to sit long.
1: Először végezd el a fél pillangót mindkét oldalra, aztán teljes pillangót, aztán vajrasana, és utána ülj meditációs helyzetbe.
2: Pre meditácie prvo uradite poluleptir, leptir, vajrasanu 5-10 minúta, i onda sednete u položaj za meditáciu, moći ćete sedeti duže.
0: There are 3 kind of movements or exercises in yoga.
1: Háromfajta gyakorlat van, vagy mozdulatsor a jogában.
2: Postoje 3 načina vežbanja ili načina kretanja u jogi.
0: One is dynamical movement.
1: Az egyik a dinamikus mozgás.
2: Jedno su dinamički pokreti.
0: That is done little quicker.
1: Ez egy kicsit gyorsabb.
2: Oni se rade brže.
0: But not very quick.
1: Nem nagyon gyors.
2: Ali ne veoma brzo.
0: So, dynamical movements are there for body warming.
1: A dinamikus mozgás a bemelegítésre való.
2: Dinamički pokreti služe za zagrevanje tela.
0: That your muscles are warm.
1: Hogy az izmok felmelegedjenek.
2: Zagrevanje mišića.
0: Morning when you wake up and you get up from your bed, you walk slowly.
1: Reggel, amikor fölébredsz, kiszállsz az ágyból, nagyon lassan mozogsz.
2: Kada ujutru ustanete iz kreveta, hodate polako.
0: You can't run immediately, stand, get up from the bed and run. If you cannot, you will fall down.
1: Nem tudsz azonnal futásnak eredni, amikor kilépsz az ágyból, mert elesnél.
2: Ne možete samo ustati iz kreveta i potrčati, pali biste.
0: But animals, they can.
1: Az állatok tudnak.
2: Ali životinje mogu.
0: The birds, they can.
1: A madarak tudnak.
2: Ptice mogu.
1: Repülni.
0: But for humans it take time till their muscles wakes up.
1: Az emberek esetében időre van szükség, hogy az izmok bemelegedjenek.
2: Ali za buđenje mišića čoveka treba nešto vremena.
0: So dynamical movements will wake up your entire body.
1: A dinamikus mozgás felébreszti az egész testet.
2: Dinamički pokreti će vam probuditi telo.
0: It will warm up your muscles.
1: Bemelegíti az izmokat.
2: Zagreje će vam mišiće.
0: So you do few minutes, 5 minutes, maximum 10 minutes.
1: Tehát maximum 10 percig ilyen gyakorlatokat végezzél.
2: I takve vežbe izvodite 5-10 minuta.
0: The second is called stretching.
1: A második típus a nyújtó gyakorlatok.
2: Sljedeći oblik vežbanja je istezanje.
0: But too much stretching is not good for your ligaments.
1: Túl sok feszítés, vagy nyújtás azonban nem jó a izületi szalagoknak.
2: Ali pretjerano istezanje nije dobro za ligamente.
0: For many people, after long times or after certain years of age, they lose the balance to coordinate both legs or both hands or the movements.
1: Néhány ember, különösen bizonyos korban, vagy hogyha sokáig nem mozgott, elveszti az izületek rugalmasságát és az egyensúlyt.
2: Mnogi ljudi kako stare gube koordináciu nogu, ruku, ravnotežu.
0: Now you can sit again in Vajrasana.

0: most újra üljenek azok, akik eddig nem, nem ültek Vajrasanában
1: vissza
0: Vajrasanába.
2: And the third one is called posture.
0: A harmadik pedig a különböző pozíciók.
1: A tretí náčiň sú položaj.
2: And posture have more or a better effect on your body, mind and your emotion.
0: Ezek a különböző testhelyzetek hatnak legjobban a testre, a tudatra és az érzelmekre.
1: A položaje imajú najkorisnejší útice na vaše telo i um.
2: Therefore, I used to say, there's no competition and no challenges.
0: Gyakran mondom azt, hogy nincs versengés és nincs kihívás.
1: I zato običavam da kažem da u jogi nema takmičenja niti izazova.
2: It's a natural process.
0: Ez egy természetes folyamat.
1: To je prirodan proces.
2: Now, let us say one example.
0: Hadd mondjak el egy példát.
1: Jeden primer.
2: Now, the modern technology have made immense of improvement or development.
0: Nagyon sok fejlesztés, fejlődés van a modern technológiában.
1: Savremena tehnológia napravila veliki napredak.
2: In one night or one 24 hours, they can build up multi-floors building.
0: Egy éjszaka vagy 24 óra alatt fel tudnak emelni vagy építeni egy sok emeletes házat.
1: Mogu preko noći podići višespratnu zgradu.
2: But in one night or in 24 hours they cannot grow this tree so big.
0: De egy éjszaka vagy 24 óra alatt sem tudják ezt a nagy fát így megnöveszteni.
1: Ali ne mogu preko noći izgraditi ovako veliko drvo.
2: To grow this tree has its discipline, its principles, and it has its time to grow.
0: Ahhoz, hogy egy ilyen, hogy egy fa ilyen magasra nőjön, annak megvan a maga fegyelme, meg a szükséges idő és az alapelvek.
1: Za izrastanje ovakog drveta potrebne su određeni principi, vreme i disciplina.
2: Similarly, yoga has the same principles because yoga is a natural way and therefore is a gradual benefit.
0: A jogának hasonlóképpen megvan a természetes útja és megvannak az alapelvei, sajátos alapelvei.
1: Tako je i yoga utemeljena na prirodnim principima i njen razvoj je postupan.
2: It's slow but sure.
0: Lašu de bistoš.
1: Napredak je spor, ali siguran.
2: Therefore there is no side effect.
0: Ezért nincsenek mellékhatások.
1: I zato nema nus efekata.
2: And same thing is Ayurveda.
0: Ugyanaz az Ayurveda is.
1: Isto je sa Ayurvedom.
2: The effect of the Ayurveda medicine is a slow but it is sure without side effects.
0: Az ajurvédikus orvoslás hatása lassú, de biztos.
1: Utica lekova iz ajurvede je lagan, spor, ali nema nuz efekata.
2: But in certain cases it doesn't help and we have to take what we call the allopathic treatment.
0: Néhány esetben nem segít, és akkor vissza kell térni a hagyományos gyógyszerekhez.
1: Ali u nekim slučajima ti lekovi ne pomažu, onda moramo uzeti alopetsku medicinu.
2: So when you have practiced your yoga in daily life exercises according to the system 3 years and then you adopt the postures, you will enjoy your life.
0: Ha már 3 éve gyakorlod a yoga mindennapi életben gyakorlatait szisztematikusan, rendszerszerűen, akkor nagyon fogod élvezni ezeket a testhelyzeteket.
1: Ako odvežbate 3 godine kompletan sistem yoga u svakodnevnom životu i onda odaberete položaje, prihvatite asane, uživat ćete u svom životu.
2: Once a week you should repeat particular chapter of the part of yoga and daily life.
0: Egyszer egy héten feltétlenül ismételjetek át a joga mindennapi életben egy szintjét.
1: Jednom tjedno biste trebali proći jedan stupanj sistema joga u svakodnevnom životu.
2: The rest of the days you can choose particular postures.
0: Más napokon kiválaszthatsz mindenféle testhelyzeteket más szintekről.
1: A ostalih 6 dana izaberete određene položaje.
2: So Monday or Thursday.
0: Hétfőn vagy csütörtökön.
1: Ponedeljak ili četvrtak.
2: Or Sunday or Saturday.
0: Vagy vasárnap vagy szombaton.
1: Subota ili nedelja.
2: One day you should do completely the first part. Next Sunday the complete second part like this.
0: Tehát egy szombaton vagy egy vasárnap csak az egyes szintet gyakorold, a következő vasárnap csak a kettest, és így tovább.
1: Na primer, jedne nedelje vi vežbate samo prvi stupanj, za 7 dana, na taj isti dan vežbate ceo drugi stupanj i tako dalje.
2: So it doesn't come out of the rhythm.
0: Hogy ne gyere ki a ritmusból.
1: Tako ne ispadate iz ritma.
2: You know that if you are doing some sport or some kind of physical activities, and if you don't do 5 days, again you are like a beginner.
0: Tudjátok, hogyha valamit sportoltok, és mondjuk 5 napig nem gyakoroltok, akkor olyan, mintha most kezdenétek előről.
1: I znate li kako je u sportu, ako 5 dana ne vežbate ništa, vi ste ponovo početnik.
2: So if you want, you can release yourself now from Vajrasana.
0: Hogyha kellemetlen Vajrasanában ülni, akkor...
1: Ako želite, možete promeniti položaj.
2: And you can stretch your legs towards the north or the south.
0: Vagy nyújtsátok ki a lábatokat.
1: I možete malo ispružiti
0: észak,
1: noge.
0: Észak vagy dél felé.
2: Let's see now to the south, okay?
1: Ajmo sad svi prema jugu.
0: Dél felé.
2: Stretch your leg this side.
0: A bejárat felé, a kapu felé.
2: You see, many people still didn't remove their bags and things, and they are on the way.
0: Néhány ember még mindig nem vitte el a táskáját, és ez útban van.
1: Neki još uvijek nisu uklonili svoj dodatni
2: Good.
1: Prtljak.
2: So stretch your legs and try to hold your toes. What we call kind of paschimottanasana.
0: Paschimottanasana következik.
2: Don't force yourself.
0: Ne erőltesd a testet.
2: If you cannot hold the toes, then hold your calf. If you cannot hold the calf, hold your knees. If you cannot hold your knees, then hold your stomach.
1: Ispružite noge i prihvatite nožne prste. Ako ne možete prihvatiti nožne prste, prihvatite skočne zglobove. Ako ne ni to, onda listove. Ako ne ni to, kolena. Ako ne ni to, držite se za stomak.
0: Da, ha ne mérite kell a lábujjakat, akkor a vádliba kapaszkodjatok. Ha az sem, akkor a térbe. Ha az sem, akkor a comba. Ha az sem, akkor a hasba.
2: And look to your toes, if you have nicely colored them or not.
0: Nézd meg, hogy a lábúj körmeid szépen ki vannak-e festve.
1: Pogledajte nokte na svojim nožnim prstima, jeste ih lepo izlakirali.
2: Of course, any time you can release, come little up and then again repeat. It's not a teaching in that way practicing. I'm just explaining some postures, that's all.
0: Természetesen, hogyha kellemetlen, akkor gyere fel, vagy emelkedj fel, aztán hajolj vissza újra. Nem akarok semmit erőltetni, csak szeretném elmagyarázni a testhelyzetek hatását.
1: Ako vam je položaj težak, možete slobodno izaći iz položaja, malo se odmoriti i vratiti se u položaj. Mi sada ne podučavamo direktno, već ja samo malo šire objašnjavam.
2: When you hold your toes and you pull your toes towards your body, this is a contour pose of the Vajrasana.
0: Amikor, hogyha eléred a lábujjaidat, húzd magad felé őket, ez az ellen testhelyzete a Vajrasanának.
1: Kada u ovom položaju povlačite nožne prste i stopala nagore ka sebi, to je kontrapoložaj od Vajrasane.
2: And it is a Your thigh muscles and calf muscles, now they are stretched.
0: A comb és a
2: Before they were pressed together.
0: A comb és a vádlizmai most kinyúlnak, az előbb össze voltak préselve.
1: Butni mišići i mišići lista, koji su bili pod pritiskom u Vajrasani, sada se istežu.
2: But if you are doing Vajrasana after eating, in that case don't do this counter pose after eating.
0: Tehát, ha étkezés után ülsz Vajrasanában, utána természetesen ezt a Paschimottanasanát ne végezd.
1: Ako radite Vajrasanu nakon obroka, nemojte raditi ovaj kontrapoložaj.
2: time to time you can come up and then

0: Again repeat.
1: Néha-néha emelkedj
0: Individually.
1: fel, aztán újra hajolj
0: Individually,
1: vissza.
0: according to your feeling.
1: Egyénileg, ahogy érzed, ahogy jó.
0: No competition.
2: V zavisnosti kako se osjećate, možete individualno, pojedinačno, malo se odmoriti dok polože, uspraviti se i ponovo se vratiti.
1: Nincs verseny.
2: Ne takmičimo se.
0: And if you cannot, must not be.
1: Hogyha nem tudod ezt végezni, akkor ne csináld.
2: I ako ne možete izvesti ovaj položaj, ne morate.
0: Very good.
1: Nagyon jó.
2: Odlično.
0: Now you can sit in virasana.
1: És most üljetek virasanában.
0: That is another beauty.
1: Ez egy megint egy csodálatos szépség.
0: You can face to me towards me.
2: Sad možete sesti u virasanu.
1: Üljetek arccal felém.
2: Koja je posebna lepota. Okrenite se ka meni.
0: And virasana is done mostly in the forest.
1: A virasanát legjobb az erdőben végezni.
2: Virasana se uglavnom radi u šumi.
0: This is also a counterposer of the Vajrasana.
1: Ez szintén egy ellentétes testhelyzete a Vajrasanának.
2: Ona je također kontrapoložaj za Vajrasana.
0: Don't bend forward.
1: Ne hajolj előre.
2: Ne naginjite se napred.
0: Keep your leg more front and straight that you can touch the elbow, that's all. Elbow to the knee.
1: Tartsd a lábat egyenesen, könyököd a térden.
0: And your
1: hátad egyenes.
0: Chin is resting in the hand.
1: És az állat pedig a kezedben nyugszik.
2: Iskoračite nogo malo više napred, tako da možete mirno, lagano da spustite lakat na
0: this
2: koleno.
0: This is that you are ready to run or stand up or act anytime.
1: Ez a testhelyzet olyan, hogy bármikor fel tudsz belőle pattanni és cselekedni, futni tudsz.
2: U tom položaju ste spremni za pokret, da krenete, potrčite svakog trena.
0: And to learn to endure certain pain in the body.
1: És arra is való, hogy megtanuld elviselni azt a fájdalmat a testben.
2: I da naučite izdržati bol u telu.
0: And you feel only because you are thinking now.
1: És csak azért érzed, mert hogy erre gondolsz.
2: A taj bol osjećate samo zato što na njega mislite.
0: When the plumber have to work somewhere down, then he's sitting 15 minutes in this posture and he don't know that he's making virasana.
1: A vízvezeték szerelő, amikor valamit alulról kell, hogy végezzen, ilyen pozitúrában ül 15 percig, és nem tudja, hogy virászanában ül.
2: U ovom položaju vodoinstalater sedi po pola sata, 45 minuta, radeći ispod lavaboa i nije ni svestan da sedi u virasani.
0: So you should concentrate on your aim, not on your body.
1: A célodra
0: body
1: koncentrálj.
0: Becomes instrument.
1: A célodra koncentrálj, és ne a testedre. A test egy eszközzé válik.
2: Koncentrišite se na svoj cilj, ne na telo. Telo je instrument.
0: And change.
2: Promenite nogu.
1: Lapčere.
0: So you should know that behind every posture there is a whole philosophy.
1: Tudnotok kell, hogy minden testhelyzet mögött egy egész filozófia áll.
2: Trebate znati da postoji filozofija iza svakog položaja.
0: Every postures have physical meaning.
1: Minden testhelyzetnek fizikai jelentése.
2: Svaki položaj ima svoj fizički smisel.
0: Emotional.
1: Érzelmi jelentése.
2: Emotivni.
0: Intellectual learning.
1: Intellektuális tanulási jelentése.
2: Intellektuálni, da nešto naučite.
0: Concentration.
1: Koncentrációs jelentése.
2: Za koncentráció.
0: It's principle. It needs discipline.
1: Alapelveket, tehát ilyen jelentései vannak.
2: Upoznate
1: alapelveket követ.
2: Određene principe i disciplinu.
0: And you can do it.
1: És meg tudod csinálni.
0: That's good thing.
1: Ez egy nagyon jó dolog.
2: Dobra strana je što vi to možete.
0: If you want, you can do it.
1: Ha akarod, akkor meg tudod csinálni.
2: Ako želite, možete.
0: And now sit on both toes and knees on the ground.
1: És most üljetek mindkét
0: lábon. Not in Vajrasana.
1: Nem Vajrasanában.
0: On the heels, sit on the heels, toes standing and knees
1: üljetek
0: on
1: a
0: the
1: sarkatokra.
0: Ground.
2: Sada sedite tako da su vam nožni prsti na podu, vi sedite na petama. Nije Vajrasana, već sedite na petama, oslonjeni na nožne prste.
1: I sa labu jako nujete.
0: Mental power. We can train our mental power. But it needs a lot of work and discipline.
1: Tudjuk fejleszteni a mentális erőt, de ennek nagy, ehhez nagy fegyelemre van szükség.
2: Mi možemo raditi na svojoj mentalnoj snazi, ali to traži mnogo discipline i rada.
0: There was a yogi.
1: Volt egy jogi.
2: Bio jedan jogi.
0: Living in Prague.
2: Koji žive u Pragu.
1: Pragában élt.
0: And he was a world famous photographer also.
1: On, és egy világhírű fotós volt.
2: I on je bio veoma poznat fotograf.
0: His name was Drittikol.
1: Drittikol volt a neve.
0: Drittikol.
1: Drittikol.
0: Drittikol. Yeah.
2: Njegovo ime bilo Drittikol.
0: And he was very great, had a very great mental power.
1: Csodálatos.
0: Yogi.
2: Imao veliku mentalnu snagu.
1: Mentális ereje volt.
0: He died, let's say, about 60 years ago.
1: Körülbelül 60?
0: Yeah, approximately, 50-60 years.
1: 50-60 évvel ezelőtt halt meg.
2: Umro je pre 50-60 godina.
0: One day he was cutting grass in his garden.
1: Egy nap füvet vágott a kertjében.
2: Jednog je dana kosio travu u svom vrtu.
0: And he injured his hand.
1: És megsebesítette a kezét.
2: I povredio ruku.
0: And had a very deep cut.
1: Nagyon mély volt a seb.
2: Duboko se posekao.
0: And begins to blood, of course. Blooding.
1: És elkezdett nagyon vérezni.
2: I ruka je krvarila.
0: So he looked on his hand.
1: Oda nézett a kezére.
2: On je pogledao ruku.
0: And he said, no, I don't want this.
1: Azt mondta, nem, nem akarom ezt.
2: I rekao, ne, ja ovo ne želim.
0: And with his mental concentration, he made a kind of tratak, and the whole wound disappeared.
1: Nagy mentális erejével egy bizonyos fajta tratakot végzett, és az egész test, vagy az egész vágás eltűnt.
2: I kroz njegovu mentalnu snagu, kroz tratak na tu ranu, rana se odjednom zatvorila.
0: Bleeding stopped.
1: Megszűnt a vérzés.
2: Krvarenje je prestalo.
0: Skin came again together.
1: A bőr összezárult.
2: Rana se zatvorila.
0: That is called a mental power, mental training, through tratak.
1: Ez az igazi mentális erő.
2: To je mentalna snaga kroz tratak. Tratak.
0: Now, this is also a proof that Western people also can become perfect in yoga. And that's why I'm teaching you, otherwise I will not teach you.
1: Ez is egy bizonyíték arra, hogy a nyugati ember is tökéletessé tud válni a jóga gyakorlásával.
2: I to je dokaz,
1: ezért tanítalak benneteket.
2: De ljudi na zapadu mogu biti savršeni u jogi, zato vas i podučavam.
0: So discipline is very important.
1: Tehát a fegyelem nagyon fontos.
2: Ono što je bitno je disciplina.
0: And practicing.
1: És a gyakorlás.
2: I vežba.
0: Try one thing. Don't change.
1: Próbálj egy dolgot, próbajte, ne változtass.
2: Próbajte jedno, ne menjajte.
0: And become perfect in one.
1: Válj tökéletessé egy dologban.
2: Postignite savršenstvo u jednome.
0: Guruji said in satsang always.
1: Guruji mindig azt mondta a satsangon.
2: Guruji je govorio na satsangzima.
0: Ek saje sab saje, or sab saje sab jaye. If you practice one thing, if you master one thing, you master everything. And if you try to master everything, you will lose everything.
1: Hogyha megtanulsz egy dolgot uralni, akkor minden dolgot uralni fogsz. És hogyha minden dolgot akarsz uralni egyszerre, semmit sem fogsz tudni uralni.
2: Ako ovladate sa jednom stvari, ovladali ste sa svime. Ako pokušavate da ovladate sa svime, ne ovladate ni sa čim.
0: So to understand the mental power, understand the mind. Direct your mental power to one point. Practice tratak, hatha yoga kriya.
1: Hogy megértsd a mentális erőt, hogy ez miben rejlik, ehhez gyakorold a koncentrációt, a tratakot.
2: Usmerite svoj um, razvite koncentráciu, mentalnu snagu kroz tratak, yoga kriya.
0: But you must have discipline.
1: fegyelmedre.
0: Otherwise you will not mastery.
1: De fontos, hogy legyen fegyelmed, mert különben nem tanulod meg uralni.
2: Ali vam za to treba disciplina, inače ne možete ovladati.
0: If it is said don't eat garlic, then even don't touch the garlic.
1: Hogyha azt mondják, hogy ne egyél fokhagymát, akkor meg se érintsd a fokhagymát.
2: Ako je rečeno ne jedi češnjak, beli luk, nemoj ga ni dodirnuti.
0: If it is said you sell or you can eat garlic as much you like.
1: Ha azt mondják, hogy egyél olyan sok, hogyha egyél fokhagymát, akkor egyél olyan sok fokhagymát, amennyit csak tudsz.
2: Ako je rečeno jedi češnjak, onda ga jedi koliko god želiš.
0: So there are many, many disciplines.
1: Nagyon sok alapelv van.
2: Postoje brojne discipline.
0: I told, move all extra things what is beside you lying. Half of people didn't follow.
1: Ugye megmondtam, hogy távolítsatok el minden felesleges holmit az utatokból. A fele az embereknek nem tette meg.
2: Ja sam rekao, uklonite sve stvari osim vaših prostirki. Polovina to nije uradila.
0: Now, knees up.
2: Sad i kolena gore.
1: Emeljetek fel a térdeket.
0: Sitting on the toes. On the heels.
1: Üljetek a lábujjakra.
0: And stretch your hands sidewards.
1: És nyújtsátok ki oldalra a kezeket.
2: Rasírite ruky u stranu.
0: This will teach you how to levitate.
1: Ez megtanít arra benneteket, hogy hogyan levitáljatok.
2: Ovo će vas naučiti levitáciji.
0: But you have to stand hours and hours a day. Sit like this.
1: Persze több órát kell ahhoz ilyen pozícióban ülnöd egy nap.
2: I u ovom položaju, zato morate provesti sate dnevno.
0: And when you levitate, it will go up. Try, levitate now, come up. Stand up.
1: Próbálj meg levitálni.
0: Yes.
1: Állj föl.
0: Oh my God, everyone levitated except me.
2: Ustajemo, eto vidite,
1: mindenki levitál, csak én nem.
0: And hands up. Stray sidewards.
1: Jól nyújtsd ki.
0: Try to fold complete the palms.
1: A tenyereket tedd össze. Teljesen nyújtózkodj.
0: And stretch hands sidewards.
1: És most lassan le.
2: Spustamo ruke.
0: And down.
2: Skroz dole.
1: És teljesen.
0: In the front. Inhale.
1: Most elől emeld a karokat.
0: And fold your palms and again sit on the heels slowly.
1: Tedd össze a tenyereket, és szép lassan ereszkedj le a sarkadra.
2: Sastavljenih dlanova, ispruženih ruku, polako sedaš u čučanj.
0: And hands on the shoulders.
1: És most tedd a kezeket a vállakra.
0: And make the shoulder rotation.
1: És most vállkörzés.
2: Keep the balance. Krúzsimo ramenima.
1: Előre. Próbáld megtartani az egyensúlyt.
0: And other direction.
1: És a másik irányba, ellenkező irányba.
2: Krúzsimo suprotnom smeru.
0: And place hands on your waist.
1: Helyezd a kezeket a csípőre.
2: Ruke na kukove.
0: And stretch one leg in the front.
1: És most nyújts ki az egyik lábadat előre.
0: In the air.
1: A levegőben.
2: I sad podigni u zrak jednu nogu, ispružen.
0: Okay, tomorrow.
2: Počnemo
1: sutra. Jo, majd holna.
0: We were speaking before noon about mantra.
1: Délelőtt a mantráról beszéltünk.
2: Prepodne smo govorili o mantri.
0: And developing the mental willpower or mental power.
1: És a mentális erő, az akaraterő gyakorlás fejlesztéséről.
2: O rozvíjanju mentálne snage volje.
0: Every posture has some connection to the supernatural powers.
1: Minden egyes kitartott testhelyzetnek van valami kapcsolata a természet feletti erőkkel.
2: Svaki položaj ima neku vezu sa nadprirodnim silama.
0: And that is elements, that's prana.
1: És a különböző elemekkel.
2: A to su elementi, to je prana.
0: That's God which is in everything. the formless.
1: Mindenhol Isten van jelen.
2: To onaj neuobličeni Bog koji je u svemu.
0: And the human mind is capable to influence or to attract or to mastery those supernatural powers.
1: Az emberi tudat alkalmas arra, hogy ezeket a természet feletti erőket uralja.
2: A ljudski um je u stanju da ovlada, da privuče te sile.
0: When that person cut his hand with some garden tool, and within 1 minute he said, no, I don't want this, and he looked with his tratak, concentrated eyes, and blooding stopped, and skin healed immediately. That's it.
1: Amikor ez az ember elvágta kezét, és koncentrált nagy mentális erejével arra bizonyos sebre, az a seb eltűnt, nyom nélkül.
2: To je primjer ovog čovjeka koji se posekao baštenskim alatom i za jedan minut trataka zatvorio je posekotinu.
0: There's one man who was living in Kailas, one pandit, he told me the story, perhaps he also he gave the interview in the camera.
1: Volt egy pandit a Kailas hegységben, adott egy interjút is.
2: Bio jedan pandit koji je živeo u Kailasu i ispričao jedan primjer, vjerojatno u kameru.
0: Not bandit, yes, pandit.
1: Nem bandita, hanem pandit.
2: On nije bio bandit, već pandit.
0: A brahmin, a learned person.
1: Egy brahmin.
2: Brahmin, obrazovan.
1: Egy tanult ember.
0: Guru Nanak Sahib said in his bhajan, in last stroke.
1: Guru Nanak mondja, egyik bhajanjának az utolsó sorában.
2: Guru Nanak kaže u svom bhajanu, poslednjoj strofi.
0: Jaise pandit ved bhi hina. If one is call himself pandit, but have no knowledge of the Vedas, then is not a pandit.
1: Hogyha valaki panditnak hívja magát, de nincs védikus tudása, akkor az nem pandit.
2: Kaže, pandit koji nema znanje Veda, nije pandit.
0: So the pandit ji told me that Devapuriji had some kind of blaster on his calf.
1: Ez a pandit a Kailas hegységben mondta el, hogy Devapuriji-nak volt valami kötés a vádlián.
2: On mi je rekao da je si Devapuriji imao nekakav plih na mišiću lista.
0: And was a lot of infections and it was spreaded near the whole calf muscles.
1: És az egész vádliát befették mindenféle elfertőzött sebek.
2: I da se to jako inficiralo i zahvatilo ceo list.
0: And there was a lot of mucus inside.
1: Nagyon gennyes volt.
2: I bilo je puno gnoja.
0: Nowadays doctor will tell it's a cancer.
1: Azt mondaná most egy orvos erre, hogy elrákosodott.
2: Današnji lekari bi to nazvali rakom.
0: The panditji, he said he was about that time 6-7 years old.
1: Azt mondja a pandit, hogy ő akkor olyan 6-7 éves körül lehetett.
2: Panditji je tada imao 6-7 godina.
0: He went with his father to Devapuriji.
1: Az édesapjával elmentek Devapurijihoz.
2: On je posetio si Devapurijija zajedno sa svojim ocem.
0: About 200-300 meter distance between ashram and his house.
1: Körülbelül 200-300 méterre laktak az ashramtól.
2: Jer je on živeo na 200-300 metara daleko od ashrama.
0: And the father of Panditji told Devapuriji, Gurudev, why don't you take some Ayurveda or some medicine or treatment? It disturbs you and it, I think, must be very painful.
1: A panditnak az édesapja megkérdezte Devapurijit, hogy Gurudev, miért nem mész el az orvoshoz? Miért nem használsz ajurvédikus gyógyszereket? Biztos, hogy nagyon zavar ez téged.
2: I njegovi otac rekao si Devapuriju, Gurudev, zašto ne uzmeš neki ajurvedski lek ili neki drugi lek, to mora biti veoma bolno.
0: And Devapuriji smiled.
1: Devapuriji elmosolyodott.
2: Devapuriji se nasmešio.
0: He said, okay, pandit, if it disturbs you, then I will get rid of it.
1: Jól van, pandit, hogyha ez téged zavar, akkor eltüntetem.
2: Si Devapuriji mi odgovorio, u redu, pandiji, ako ti to smeta, ja ću ga se otarasiti.
0: And what Devapuriji begin to do, Devapuriji had his sword. Sword? Yes. A sword.
1: Devpuridzsinak volt sword. Devpuridzsinak volt egy kardja.
2: Devpuridzsim a svoj mač.
0: And he begins to peel away his whole calf.
1: És
0: skins and muscles and everything.
1: Lehámozni a vádliát, a bőrét, az izmokat, mindent.
2: I on je uzeo tada taj mač i počeo da struže, da oceca i da struže i kožu i mišiće sve sa lista.
0: From the knees till the ankle joint. You could see only the bones and veins, that's all, nothing else left.
1: A tértől kezdve le egészen a bokáig, a végén már csak a csontok voltak és a vérerek.
2: I on je potpuno ostrugao mišić lista tako da ostala samo kost i vene.
0: And they said when they were looking, they were completely shocked. Their breath stopped, you know.
1: Amikor apa és fia ezt látták, teljesen sokkos állapotban kerültek.
2: Oni njegov otac su bili totalno šokirani, bez daha.
0: When doctor comes with a long injection to take something from your lungs or from the liver, something only from injection, we have fear, you know.
1: Amikor az orvos közelít feléd egy hatalmas injekciós tűvel, hogy egy mintát vegyen a tüdőből vagy a májból, akkor az nagyon-nagyon félelmetes.
2: Vi znate kako se mi uplašimo samo velike injekcije kad lekar priđe s njom.
0: And Devpuridzi took his turban, or no, his shawl, here even shawl, and wrapped round the whole calf.
1: Devpuridzi levette a turbányát, letekerte a turbányát, és betekerte a sebet.
2: Devpuridzi uzeo svoj šal i njime omotao celu nogu.
1: And
0: these people went away.
1: A apa és fia elmentek.
2: A oni su otišli.
0: Next day they came back again.
1: Másnap visszatértek Devpuridzihoz.
2: Sljedećeg dana su se vratili.
0: So Devpuridzi stretched his leg and he opened this bandage, what he did and what they see. Complete healthy calf with the skin and muscles and hair and everything there.
1: És amit apa és fia látott, az egy teljesen épp vádli, minden izommal, mind bőr és szőr rajta.
2: Kad su oni došli sljedećeg dana, se Devpuridzi odmotao nogu i oni su mogli vidjeti potpuno zdravu nogu sa kožom, mišićima i čak dlačicama.
0: And Devpuridzi said, Pandit, are you happy now?
1: Devpuridzi megkérdezte a panditot, Pandit, boldog vagy most?
2: I se Devpuridzi je pitao pandita, Panditji, jesi sad sretan?
0: Of course, only Devpuridzi can do.
1: Természetesen, ez csak Devpuridzi tudja megcsinálni.
2: Tako nešto može samo si Devpuridzi.
0: We are not able to heal a pimple of our cheek in one night.
1: Még egy pattanást sem tudunk egy éjszak alatt meggyógyítani.
2: Mi ne možemo izlečiti ni bubuljicu sa obraza.
0: But these are the mental powers which can influence, manipulate the elements, the cosmic powers to function, to work, to affect your body, mind, consciousness and so on.
1: Ez az a mentális erő, amelyik uralmára tudja vonni a kozmikus elemeket, és ezzel
2: to je mentalna snaga koja može uticati, uplivisati kosmičke elemente da potpomognu funkcije vašeg tela, uma i duše.
1: Ami hatással van a tudatra.
0: Therefore, every posture, every exercise in yoga and daily life which I try to put in, I thought very much over. It's the whole philosophy I put it in.
1: Minden egyes testhelyzetet.
0: The cosmic science.
1: Minden egyes testhelyzetet, amikor a joga minden nap életberendszert felépítettem, nagyon átgondoltam, és mögötte filozófia van, kozmikus tudomány.
2: Zato i za svakog položaja joge svakom životu u kome sam dobro razmislio, stoji kosmička nauka.
0: But these postures are not created by me.
1: De ezeket a testhelyzeteket nem én találtam ki.
2: Ali ja nisam stvorio te položaje.
0: This is the very rich heritage, ancient, rich, spiritual heritage of India, which yogis left for the entire mankind.
1: Ez India ősi spirituális hagyománya, amit az egész emberiségre hagyott.
2: Jogu su nam ostavili drevni jogi i mudraci za dobrobit celog čovečanstva, kao so, nasljeđe.
0: Every posture, every asanas, no one has copyright for it.
1: Senkinek nincs szerzői joga egyik asanára sem.
2: Niko nema copyright na sane, na položaje.
0: But question is this, if you understand, if you realize, and if you put them together, how to do, that's it. That is different master's work. Like this also I try to work to put some postures in some orders.
1: A legfontosabb az, hogy te magad megvalósítsd ezeket a testhelyzeteket. Te magad uralni tud ezeket a testhelyzeteket. Különböző mesterek különbözőképpen foglalják őket rendszerbe.
2: Ali suština je u tome kako ćete vi razumeti te vežbe, kako ćete ih primeniti. Tu je razlika između onog majstorskog što je dato kao raspored vežbi u ovom sistemu.
0: I was 11, 12 years when I came to Guruji and met him. That time he told me some kriyas, some exercise, something. Not very in detail, but he told me, do this, how you can do it or if you can manage it. The asanas, Guruji were doing every day, 15 minutes headstanding, as long as I can remember, till he's 73 years, age of 73 years, he used to do his headstanding.
1: 11-12 éves koromban, amikor először mentem Gurujihoz, vagy először adott nekem különböző kriákat, azt mondta, ezeket végezzem. Ő maga, Guruji, 73 éves koráig, ahogy visszaemlékszem, minden nap 15 percig állt fejen.
2: Kada sam kao dečak došao kod Holy Guruji-a, on mi je dao neke krije i rekao probaj i uradi kako možeš i koliko možeš. Što se tiče samog Guruji-a, ja se sjećam da je do svoje 73. godine svaki dan radio 15 minuta stoj na glavi.
0: Doesn't matter when he went to sleep, how tired he was, 3:30 he was waken up.
1: És teljesen mindegy, hogy hol érte az éjszaka, hogy hova utazott, hogy mikor feküdt le, 3 vagy 3:30-kor mindig fel kell.
2: Bez obzira da se nalazi i koliko da je bio umoran, on bi ustajao u 3:30.
0: And as a young boy, you know, first time when suddenly I woke up and I saw my God, what Guruji doing? Why he's hanging upside down?
1: Amikor kisfiúként először megláttam, hogy Guruji fejen áll, megijedtem, nem tudtam, azt hittem, hogy lóg valahonnét lefele Guruji.
2: I kad sam se ja kao dečak budio u 3 izjutra i video Guruji-a, pitao sam se šta ovaj čovjek radi na opačke.
0: Neti, dauti, all he used to do.
1: A netit is és a dautit is rendszeresen végezte.
2: On je radio i neti i dauti.
0: There was one swami, one yogi in Jaipur. Swami Anandananji.
1: Volt egy swami, egy yogi, Swami Anandananji, Jaipurban.
2: U Jaipuru živio jedan yogi, Swami Anandananji.
0: And often Guruji used to go there with me and they were discussing about all kriyas and this and that. And Guruji used to bring from there sutra neti and sutra dauti and neti pot for his personal use.
1: Elmentünk gyakran hozzá Guruji-val, és különböző kriákról beszélgettek, és sutranetihez, és ezekhez a dolgokhoz hozott eszközöket magának.
2: I Guruji je sa mnom bio više puta u tom ašramu, njih dvojica bi sedeli i diskutovali o raznim hatha yoga krijama. Guruji bi tamo uzeo cevčice za sutraneti, posude za djalaneti i koristio ih i lično.
0: So he taught me how to do chakrasana and then get up from the chakrasana by without lying again on the back, many things. So it began, my training began with Guruji from very early age.
1: Megtanította arra, hogy hogyan vegyen fel a chakrasanát, hogy hogyan jöjjek ki belőle az ágyból való fölkelés előtt. Nagyon sok mindent megtanított nekem.
2: Guruji me učio kako da uđem u chakrasanu, kako da izađem iz nje. Moj trening sa njime počeo u vrlo ranim godinama.
0: Once Guruji made a bhajan for nearly 400 postures.
1: Egyszer Guruji írt egy bhajant, körülbelül 100

0: test helyzetről.
1: Gyudeme Guruji napisao bađano gotovo stotinu položaja.
2: It was in 84 or 83 or something like, or 80. And it was so many bhajans, and there once came a crazy sadhu. So Guruji was not there and he burned everything.
0: 80-ban, 83-ban, 84-ben történt, Guruji-nak ez egy kis füzetben volt, voltak ezek a bhajanok, és jött egy őrült sádu, és elégette mindet.
1: To je bila jedna podeblja sveska sa Guruji-im bhajanima o asanama. Jednog dana Guruji nije bio tamo, došao jedan ludi sadu i sve to spalio.
2: Because the sadhu was cooking and he wanted to make fire and fire was not burning, so he used this bhajan book for the used newspaper, you know.
0: A sádu ételt, tehát főzött, és nem volt elég fa, és ezt a kis könyvet használta tüzelőnek.
1: Trebao nešto da skuva i pošto nije imao čime da potpali vatru, koristio je listove iz te sveske, bađan sveske.
2: It's a pity.
0: Nagy baj.
1: I to je velika šteta.
2: And the bhajan was Brahma Murta, he was singing, Utho jago bhaiya Brahma Murta a gaya. It was very nice, but a little bit I remember. Pehle snan karo phir sirsasan mein jaag jao. There was many, many nice bhajan, I don't remember completely, but it was very, very nice. The whole day program was described.
0: Egy egész napi program le volt írva ebben a hosszú bhajanban, és a Brahma Murtával kezdődött.
1: Ja se sećam samo par strofa koje bi Guruji običavao da peva, došle Brahma Murta, vreme je za Shishasanu, ali Guruji bi to pevao, međutim, ostalo je sve nestalo.
2: Like Mahaprabhuji made a bhajan for the little children, for the school. No? A beautiful bhajan.
0: Mahaprabhuji
2: is... What the children should do.
0: És írt egy gyönyörű bazsant az iskolás gyerekeknek, hogy mit kellene nekik
2: végezni. Vidya padne me man lagaya karo. You should concentrate for learning.
0: Indiában ezt így hívják, hogy a tanulásra koncentrálj.
1: Guruji je napisao te bađane i za ceo dnevni raspored vežbanja, kao što je Mahaprabhuji napisao uputstvo za školsku decu kako da steknu znanje.
2: So the science of yoga is a very, very old.
0: A joga tudománya nagyon ősi, nagyon régi.
1: Nauka joga je veoma drevna.
2: And Mahaprabhuji wrote the bhajan about yoga nidra.
0: Mahaprabhuji írt egy bhajant a yoga nidráról.
1: Mahaprabhuji napisao bhajan o yoga nidri.
2: Yogi jano ki yoga nidra virla sant jan jani hai. And this bhajan is nearly 170 years old.
0: Ez a bhajan majdnem 170 éves.
1: A taj bhajan ima gotovo 170 godina kako je nastao.
2: And if Mahaprabhuji would, only he could write the bhajan if he know about the yoga nidra. And how scientifically he wrote. It's a very high kriya yoga techniques in the yoga nidra bhajan of Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji csak úgy tudta ezt leírni, hogy ő maga pontosan tudta, ismerte a yoga nidrát.
1: On je napis, mogu
0: ez
1: da
0: egy napis, nagyon tudományos bhajan.
1: Taj bhajan samo ako je poznavao yoga nidru. Tu je opisana veoma visoka tehnika hatha yoga krije.
2: Therefore, one great sadhu, Saint Achalaramji Maharaj said, Pursharat bina na pave dunya mein cheez koi. Without trying, working, you can't get anything in this world.
0: Achalaramji mondta, hogy próbálkozás és gyakorlás nélkül nem kapsz meg semmit az életben.
1: Zato je Achalaramji napisao, bez napornog rada ništa ne može steći u ovome svetu.
2: Therefore, according to all these bhajans and books and Upanishads and many other yoga books which I read, I looked in it and I thought, I consulted with many people and put this system together.
0: Ezekből, az ősi könyvekből, nagyon sok könyvből, mindenféle konzultációkkal, a szerzőkkel, raktam össze ezt a nagy rendszert.
1: I kad sam prošao kroz sve te yoga spise i konsultovao se sa brojnim ljudima, sastavio sam ovaj sistem.

0: one nice question.
1: Tegnap volt egy jó kérdés.
0: It was a little long question.
1: Picit hosszú kérdés.
0: But I think that answer is very short.
1: De azt gondolom, a válasz az rövid.
0: And also today not similar but same thing come to me.
1: És ma egy hasonló dolog jött fel.
0: Question was about Guruvakya.
1: A kérdés a Guruvakyával volt kapcsolatos.
0: Which Guruvakya and so many Guruvakyas and especially if you are a young disciple or young age, maybe you have problem with all this Guruvakya what we hear from Visvaguruji.
1: Hogy olyan sok Guruvakyát hallunk Swamiji-tól, Visvaguruji-tól, és különösen, ha fiatal vagy, akkor most nem tudod, hogy a rengeteg Guruvakya közül melyikkel mit tegyél.
0: In short, yes, that was question.
1: Yes.
0: Yes. I hear one thing from... I read from one man.
1: Olvastam egyszer egy dolgot.
0: He was the main organizer and president of a Sai organization. Sai Baba organization.
1: Ő a Sai Baba szervezetének a fő szervezője volt.
0: And in one moment he was completely pissed off. Guruvakya, everybody said Guruvakya. Baba said.
1: És egyszer teljesen elkeseredett, mert mindenki azt mondta, hogy a Baba ezt mondta meg, azt mondta meg amazt.
0: And you know, once I got book, something, book with the, was, Sai Baba said something like this was a front page.
1: És egyszer olvastam egy könyvet, ami olyasmi volt a címe, hogy Sai Baba mondásai.
0: And I read this book.
1: Elolvastam.
0: And I was, something was wrong inside.
1: Valami nem stimmelt.
0: Because on the one page was something, on another page was completely different, on the third page is a third variation, but not consistent inside.
1: Mert az egyik lapon ez állt, a másikon a teljesen ellentét, a harmadikon megint más valami, és nem volt az egészben egy következetesség.
0: And somehow, because of I feel duty to read this book.
1: De úgy gondoltam, el kell olvassam.
0: Because I got this book, okay, I will read.
1: Megkaptam a könyvet, akkor elolvasom.
0: And in the end, I realized that nothing of this really Sai Baba said.
1: És aztán rájöttem, hogy igazából ebből semmit sem Sai Baba maga mondott.
0: But person got from meditation.
1: Hanem, amit az emberek meditációban kaptak.
0: And just come to the Sai Baba and said, this book is okay. And Sai Baba said,
1: Oda mentek.
0: And that man press book.
1: Oda mentek Sai Babához, mutatták neki a könyvet, hogy akkor ez rendben lesz, és ő bólintott, és akkor kiadták, mint Sai Baba könyvét.
0: Do you have some similar things? Not with the printing book, but...
1: Történik-e valami hasonló? Most nem a könyvekre gondolok, hanem hogy Swamiji ezt meg azt mondta.
0: Yes. And that man, president of this organization, in one moment said... Yes, okay. To whom Sai Baba said this and in which context?
1: És akkor ennek a szervezetnek az elnöke azt mondta, hogy hát rendben van, de nézzük meg azt, hogy kinek és mikor mondta azt a dolgot Sai Baba.
0: That is very important.
1: Az a nagyon fontos.
0: If you are passing near the Gadi of Visvaguruji,
1: hogyha itt Gadi, Visvaguruji Gadia előtt haladsz
0: el, and somebody put a question.
1: Valaki föltesz egy kérdést.
0: And you hear this.
1: Akkor hallod.
0: That answer is for that person.
1: Az a válasz akkor annak a személynek szól.
0: For that person is Guruvakya.
1: Ő neki Guruvakya.
0: For you maybe is not.
1: Neked, aki csak elmész ott és véletlenül hallod, lehet, hogy nem.
0: And of course, when you got something directly from your Gurudev,
1: persze, hogyha valamit közvetlenül neked mond a gurud,
0: it is for you.
1: Az neked szól.
0: And you will not tell to everybody, yes, yes, yes, Swamiji told this and we must do this.
1: És akkor nem mond el mindenkinek, hogy Swamiji ezt mondta és ezt kell csináljatok.
0: You know this history about Agarbatis.
1: Ez az Agarbati hysteria például.
0: Now somehow is Agarbati prohibited in yoga and daily life.
1: Most a jóga mindennapi életben be van tiltva.
0: Why?
1: Miért?
0: Why is prohibited?
1: Miért is van betiltva?
0: You must take and use your common sense.
1: A józan eszedet használd.
0: What Swamiji said about this?
1: Mit is mondott erről Swamiji?
0: This modern Agarbati is mostly inside a lot of chemistry.
1: Hogy ezek a modern agarbatik füstölők.
0: That is a lot of artificial smell inside.
1: Mindenféle mesterséges szagosítók vannak benne.
0: Because agarbati, if you want a real agarbati, is expensive.
1: Mert az igazi agarbati az meg drága.
0: And because of that, in the ancient time, during the when Swamiji was young and start with the Guruji.
1: Ez itt régen, mikor Swamiji fiatal volt, Guruji-val kezdett.
0: Guruji was cutting the agarbati in the three piece.
1: Guruji az agarbati pálcát három részre vágta.
0: Because the real agarbati is expensive.
1: Mert drága volt.
0: And if you try to buy a real agarbati without chemistry inside, pure, it is approximately one box, I don't know how much.
1: De hogyha ilyen igazi agarbatit akarsz venni, ami nincs mesterséges anyagokkal tele, akkor and, az sokba kerül.
0: And in one moment before realizing this, I was see that I really like agarbati from my young age.
1: Én fiatal korom óta szeretem az agarbatit, de mielőtt erre rájöttem, hogy ez így van.
0: And in one moment I realized that agarbati I don't use anymore.
1: Most már nem szeretem használni.
0: Because you know when you pass on the airport through duty free shop. You know this.
1: A repülőtéren a vámmentes volt, az a szag.
0: Everything is same.
1: Ugyanaz.
0: And little is
1: kicsit folytós.
0: Yes?
1: Yeah.
0: This airport or when you pass near the Lush shop. Everywhere in the world, Lush have same smell.
1: Ugyanaz a szag van mindenhol a világon.
0: Little too much.
1: Kicsit sok is.
0: And I joke that this modern agarbati is like an old lady's perfume.
1: Ez olyan, mint az idős hölgyek kölnie.
0: And I don't use this.
1: Nem használom.
0: And I try to found some, and I found some good agarbatis. It is expensive, but it's really good.
1: De találtam valami jó füstölőt, az drága, de tényleg jó.
0: And also I am cutting in the three.
1: És akkor most én magam is három darabra vagdosom.
0: And we use here, I must said, bad quality.
1: És itt pedig azt kell, hogy mondjam, rossz
0: and minőséget
1: használunk.
0: And because of that, it's really even worse than when we go in the coffee shop.
1: És ez
0: but now is anymore is not smoking in the coffee shop, but like in the some club where is a lot of smoke.
1: És ez rosszabb így, mint amikor régebben dohányoztak a cukrászdában.
0: And smoke is going directly to the Swamiji's eyes and nose.
1: És a
0: of course, he said no agarbati.
1: Füst közvetlenül belemegy Swamiji szemébe meg órába. Persze, hogy azt mondja, hogy ne használjunk.
0: But why you are using agarbati?
1: De miért használod az agarbati?
0: Because agarbati is changing the atmosphere.
1: Mert az megváltoztatja a légkört.
0: Why is changing atmosphere agarbati?
1: És miért változtatja
0: because
1: meg?
0: All of us have chemistry.
1: Mindannyiunkban vegyi anyagok vannak.
0: And again, if you have a time and you are curious, I think National Geographic make a really good documentary about senses.
1: Hogyha van elég időtök és érdeklődtök, a National Geographic-nak van egy jó filmje az érzékekről.
0: And try to see about the smell.
1: Nézzétek meg, ami az szaglásról szól.
0: And you will feel, you will see that every emotion, every state of your mind have different chemistry.
1: Minden érzelemnek, minden elmeállapotnak más a vegyi.
0: And that chemistry is going in your sweating.
1: Más a kémiája a testben, és az kijön az izzadságban.
0: What means you may see aura, but also you may smell aura.
1: Tehát az azt jelenti, hogy látod is az aurát, de szaglod is.
0: Thanks God that we don't smell aura.
1: Szerencse, hogy nem tudjuk szagolni.
0: Poor dogs.
1: Szegény kutya.
0: And other animals.
1: Meg a többi ilyen állat.
0: But if you have some problem with your muladhara chakra, too active.
1: De hogyha túl aktív a muladhara chakrád,
0: you smell aura.
1: Akkor szaglod az aurát.
0: And that is the disaster.
1: A szörnyű.
0: That smell is not existing for others.
1: Mások számára nem is létezik az a szag.
0: But for you remain days in your nose.
1: De neked napokig az órodban marad.
0: Mostly bad.
1: Többnyire rossz.
0: And because of that, you will read in the books and hear from Swamiji that place where is the Katu ashram have special smell.
1: És ezért van a könyvekben leírva, hogy Swamiji mondta, hogy az a hely, ahol a Katu ashramban, annak különleges az illata.
0: Because this Abha Mandal of Mahaprabhuji in the ashram is going around and you feel, but also you feel like a smell, nice smell.
1: Mahaprabhuji kisugárzását ott érezni lehet szag for illat formájában is.
0: And that Agarbati is purifying your thoughts because, okay, short experiment, they said. They took the sweating of the students before exam.
1: Az Agarbati kisztisztítja az egyetemi hallgatónak vizsga előtt.
0: Purify from the smell, but remain only chemistry.
1: Megtisztították.

0: belly of fear.
1: Ezért van az, hogy azt mondják, a kutya kiszagolja a félelmedet.
0: Yes. And because of that we said the Agarbati is the purifying the atmosphere and also purify your thoughts.
1: És ezért mondjuk azt, hogy az Agarbati tisztítja a légkört és a gondolatokat is.
0: Also using the candle. The worst thing what you will do for your health is using this modern smell candle.
1: És ugyanez van a gyertyával, a legrosszabb, amit az egészségeddel tehetsz, ha ezeket a modern illatgyertyákat használod.
0: Inside is paraffin, what is similar like you take that your car is running and you smell.
1: Paraffinból készült, ez olyan, mintha az autó kipufogó gázát lélegeznéd be.
0: And because in Kali Yuga is only one God, and that is the money.
1: De a Kali Yugában csak egy Isten van, a pénz.
0: You put the worst perfume inside.
1: Ezért a leggyengébb minőségű parfümöt rakják
0: bele.
1: And
0: you put nice atmosphere candle with the smell which is
1: meggyújtasz egy finom illatgyertyát,
0: killing
1: azt megfulladsz tőle, megöl.
0: That because of that, if you use such a candle, vask and artificial, really pure smell inside, or the best nothing.
1: Csak olyan illatgyertyát használsz, ami természetes és finom, vagy pedig semmit.
0: And if you know this, you know to recognize what is the Guru Vakya.
1: És ha ezt tudod, akkor fel tudod ismerni, hogy mi a Guru Vakya.
0: What is something what in this moment is without this what I said, all this explanation, good not to do.
1: És akkor felismered ilyen hosszas magyarázat nélkül, hogy mi az, amit jobb, ha nem teszel.
0: And also, if your guru said to you something, that it's for you.
1: Ha neked mond valamit a gurud, az neked szól.
0: But usually I know, and everybody of you know.
1: De tudjátok, én is tudom.
0: Disciple use words Guru Vakya like a sword.
1: Úgy használja a tanítvány a Guru Vakyát, mint egy kardot.
0: For everything what they want, they said Guru Vakya, Guru Vakya.
1: Ha akar valamit, akkor azt mondja, ez Guru Vakya.
0: And that is the final. Puff. What you will tell?
1: És akkor az a végső szó, mit lehet erre válaszolni?
0: That is the blackmailing.
1: Ez zsarolás.
0: If you said no. Oh my God, you are not a good disciple.
1: És hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem így van, akkor azt mondják rá, hogy ez nem jó tanítvány.
0: And because of that, you must be again with the common sense.
1: Húzanész.
0: Also be aware who is telling to you Guru Vakya.
1: És figyelj arra is, hogy ki mondja neked azt, hogy ez Guru Vakya.
0: That is very important.
1: Nagyon fontos.
0: Of course, you need to have a lot of knowledge.
1: Persze, sok tudásra van szükség.
0: I must say that somehow people nowadays lose this knowledge.
1: Az emberek többnyire elvesztették ezt a tudást.
0: And when you go to this little machine.
1: Ha ehhez a pici géphez fordulsz.
0: This little machine is very dangerous.
1: Az nagyon veszélyes.
0: Really?
1: De tényleg.
0: I like. Because it is your life much easier.
1: Szeretem, mert könnyebbé teszi az életet.
0: But also nowadays, especially I think last few months, years, these shorts, reels, how they said, videos, is so dangerous.
1: De most különösen az utóbbi hónapban, meg évben, amik bejöttek ezek a rövidke videók, ezek annyira veszélyesek.
0: Because of artificial intelligence.
1: Mert hogy mesterséges intelligenciával hozzák
0: which
1: ezeket
0: is able létre. To completely copy the voice of that person.
1: Az meg

0: Valakinek a hangját teljesen reprodukálni tudja.
1: You may put that Elon Musk said on the Serbian language what you want.
0: Például meg lehet csinálni, hogy Elon Musk szerb nyelven mondja bármit, amit akarsz.
1: Nicely move everything.
0: Szépen mozog a szája.
1: And if that is possible, which news is the real news and which news is the fake news?
0: Akkor most, hogyha ilyesmi lehetséges, akkor melyik hír igaz és melyik a fake news?
1: And if we don't have a knowledge, and if we are naive, we are just buy it.
0: Ha nincs benne tudás és naív vagy, akkor beveszed.
1: Oh yes, I see. That is some alien race is in the middle of the earth. Yes, that Elon Musk said this.
0: Láttam a videón, hogy Elon Musk azt mondta, hogy a Föld középpontjában űrlények laknak.
1: That is the illness.
0: Ez valami betegség.
1: And we are just, oh, yes, yes, yes, I see this and sharing this. That is the fake news.
0: Láttam, mondod, és megosztod, ez az álhír.
1: But always was fake news.
0: De mindig volt álhír.
1: Always. I saw the witches was flying.
0: Láttam, hogy repültek a boszorkányok.
1: I saw the werewolf.
0: Láttam a vérfarkas.
1: Of course, yes. Persze. You ate a lot of this, not barley, I think, yes. And inside was one fungi, which is make chemistry like LSD.
0: Hogyha bizonyos gombákat megettek, akkor attól hallucinációk lettek, mint az LSD-től.
1: And in middle this medieval time, everybody was
0: a középkorban, amikor a romlott gabonát ettek, az volt fertőzött ilyen gombával.
1: But use your common sense.
0: Használd a józan eszed.
1: For common sense, what we said in yoga, viveka.
0: A jogában ezt úgy mondjuk viveka.
1: Try to learn.
0: Próbálj tanulni.
1: Really try to learn, but from real source.
0: De tiszta forrásból tanulj.
1: Try to think.
0: És gondold át.
1: And try to be a Renaissance man or woman.
0: Legyél polihisztor.
1: Yes, that we need.
0: Erre van szükség.
1: If we will not make that now we become Renaissance men and women, we will in the few years just jump in the medieval time.
0: Hogyha most nem válsz polihisztorrá, akkor néhány év múlva visszaesel a középkor szintjére.
1: And because of that, not be critical, not don't believe, but okay, think about what you hear about Guru Vakya.
0: Nem arról van szó, hogy mindent kritizálja, amit hallasz, hanem gondold át, hogy ez tényleg Guru Vakya.
1: It was some question about something to Swamiji.
0: Volt valami kérdés.
1: And that one particular person put the question.
0: Amit valaki föltett Swamijinek.
1: Maybe for that person was that answer.
0: Annak az embernek szólt az a válasz.
1: Not for others.
0: Másoknak nem.
1: This Guru Vakya is not, I'm not happy with this and I will not use.
0: De nem arról beszélek most, hogy ez a Guru Vakya nekem nem tetszik, azért nem használom.
1: But be critical.
0: Hanem szemléled,
1: common sense.
0: Józan ésszel, kritikusan.
1: And you will see that mostly people use Guru Vakya, only that kind of Guru Vakya which is going to my wishes.
0: De
1: what I want.
0: Megfigyelhető, hogy a legtöbbször az emberek azokat a Guru Vakyákat használják, amik az ő vágyaiknak megfelelnek.
1: We said in the creation language, so što se babi htilo, to se babi snilo.
0: Ezt mondjuk horvátul.
1: What means what grandma want, that grandma will dream about this.
0: Amit azt jelenti, hogy amit a nagymama akar, arról fog álmodni.
1: And somehow, miraculously, people always hear Guru Vakya what is... his wish.
0: És csodálatosképpen az emberek mindig azt a guruvakját hallják meg, ami alátámasztja a vágyaikat.
1: And if it's not my wish, for my ego will be good, and I will talk about this. Oh, I must go to India. Okay?
0: És
1: I will not, but I must. Look, be common sense.
0: Legyél józan, legyen józan eszed. Például azt hallod, hogy Indiába kell menni, akkor Indiába mész.
1: And of course, what was also in that question, that is not connected with the meat, eggs, fish, drugs, alcohol, etc.
0: Persze, ez benne
1: volt. That is completely normal. That is without any question mark.
0: Ez persze benne volt a kérdésben is, hogy itt nem olyan dolgokról beszélünk, mint hogy ne egyél húst, ne egyél alkoholt, meg ne dohányozzál, ezek alapvető dolgok.
1: And mostly people have problem sometimes with, yes, but Swamiji said this, but you are sure? And to whom said this?
0: Néha az emberek
1: in which context said this?
0: Kételkednek, hogy hát Swamiji ezt mondta, de hát hogy van ez, és akkor gondolj arra, hogy kinek, mikor, miért mondta.
1: And when you understand this, you will not have problem with your Gurudev.
0: És ha ezt megérted, nem lesz Gurudevával problémád.
1: Always you have problem with the Gurudev.
0: De mindig problémánk van Gurudevával.
1: They said if you are too long near the fire, near the Raja, Maharaja, and near the Guru, you will have little problem. If you are too near to the fire, you will burn yourself.
0: Van egy mondás, hogy ha túl közel mész a guruhoz, a királyhoz, vagy a tűzhöz, abból bajod lehet. Ha a tűzhöz közel mész, megégeted magad.
1: If you will be too near and too long near the king,
0: hogyha a királyhoz túl közel mész, hosszú időre,
1: from history you know that maybe you will lose your head.
0: Akkor ismerheted a történelemből, lehet, hogy a fejedet veszik.
1: And near the guru, also your ego will not be happy, and it will be hard time.
0: És ha a guruhoz leszel túl közel, akkor az egód megszenvedi, és nehéz lesz.
1: And it's completely normal that we have little problem.
0: Ez teljesen normális, hogy ez így történik.
1: It is nothing wrong with you.
0: Nem veled van a baj.
1: It is problem with one little part of us.
0: Csak azzal a pici dologgal bennünk.
1: That is the part of the ego.
0: Ami az ego.
1: That is the part of the fear of losing myself.
0: Az a félelem, hogy elveszítem önmagam.
1: What we hear yesterday, that is the from Madhuramji about flute.
0: Tegnap Madhuramji a bambusz fuvoláról.
1: Because only when you are completely clean from inside.
0: Ha teljesen tiszta vagy belül.
1: The divine can play through you.
0: Csak akkor tud rajtad keresztül játszani az isteni.
1: And because of that, bamboo have such quality. Bad quality is the making fire when is the quarreling.
0: Ezért a rossz minőségű bambusz az csak a tűzre való, ha vitatkozol.
1: But in other hand, is so nice picture Krishna with the flute.
0: De ott van az a szép kép Krishna a fuvolával.
1: And we need to be that flute.
0: Azzá a fuvolává kell váljunk.
1: That divine is making a nice music.
0: Ami a gyönyörű zenéjét, amin játsza az Isten.
1: And because of that we always said naham karata prabhudip karata maha prabhudip karata hi kevalam.
0: Ezért
1: shanti.
0: Ismételjük mindig ezt.
1: Sridipnam Bhagavana ki jai.

0: For a moment, remain sitting, close your eyes, try to sit straight.
1: De marad csukott szemmel.
0: And bring your awareness to the Manipur chakra.
1: Vidd figyelmedet a Manipur csakrára.
0: Relax the abdominal muscles.
1: Lazítsd a hasizmokat.
0: And feel the gentle movement of the breath in around the navel center.
1: Érezd a köldök központnál a levegő finom mozgását.

0: We will chant mantra Ram whilst dwelling in the Manipur chakra.
1: A Ram mantrát zengetjük, miközben a Manipur csakrában maradunk.
0: As a continuous chant,
1: folyamatosan zengetjük.
0: So when you run out of breath, just breathe in and carry on, and so that the unbroken sound of the mantra will keep going.
1: És hogyha elfogy a levegőd, akkor vegyél újra levegőt és folytasd, és ilyen módon a megszakítás nélküli lesz majd a mantra.

0: remain in the Manipur, in your naval center.
1: Maradj a Manipurban, a köldök központodban.

0: And we will chant Om, and from the Manipur, the sound will be rising up to the top of the head.
1: Az Omot fogjuk zengetni, a Manipurból a hang fölemelkedik a fejtetőig.
0: Deep inhalation.
1: Mély belégzés.

0: And bring attention now to the Anahat chakra, your heart center.
1: Figyelmedet most vidd az Anahat csakrára, a szívközponthoz.
0: We will chant Om Shanti, but just this Om Shanti, not Shanti Shanti Shantihi.
1: Csak az Om Shantit zengetjük, nem úgy, hogy Shanti Shanti Shanti, csak az Om Shantit.
0: And you may place your one hand on the heart or both. Just feel the resonance of this peace mantra whilst chanting.
1: Az egyik vagy mindkét kezet a szívtájékra helyezheted, és érezheted a béke mantrának ezt a rezgését.

0: And bring your palms together, rub your palms.
1: Tedd össze a tenyered, dörzsöld meg.
0: And gently massaging your face.
1: Finoman simítsd át az arcod.
0: And open your eyes.
1: És nyisd a szemed.
0: So, Hariom, good morning. That was just a little nada yoga.
1: Hariom, good morning. Ez egy kis nada yoga gyakorlás volt.
0: I have met with someone outside briefly just before this satsang.
1: Valakivel beszéltem röviden a program előtt.
0: And she said, "You are the best therapist."
1: Azt mondotta, hogy te vagy a legjobb orvos.
0: And we all are therapists, really.
1: Te vagy a legjobb gyógyító, mindannyian gyógyítók vagyunk valójában.
0: And it is good to be aware that we have all the tools that we need for our self-therapy.
1: Jó, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy mindannyian rendelkezésünkre állnak az öngyógyításhoz szükséges eszközök.
0: Maybe you can't blow to the bamboo.
1: Lehet, hogy nem tudsz bambuszt fújni.
0: But these mantras, the chants that we have is something that everyone can do.
1: De ezeket a mantrákat mindenki tudja zengetni, amik vannak nekünk.
0: And so it's good to be aware and independent in a way in this field.
1: Jó ennek tudatában lenni, és akkor így függetlennek lehetünk.
0: Because it is not really the flute that or something external, but it always comes from within us, no?
1: Mert nem a fuvola teszi, vagy valami más külső dolog, hanem mindig belülről jön.
0: And so it reminded me once I heard I think it's a video of Vishwa Guruji's lecture.
1: Azt hiszem, hogy Vishwa Guruji egy videó előadásában volt.
0: And that lady, it was somewhere in Slovenia, she asked that I feel stuck, something energetically inside me is not right.
1: Hogy valami energiablokkot érzek, mondta Szlovéniában ez a hölgy.
0: What should I do?
1: Ez nem jó, mit csináljak?
0: And Swamiji, there was a little bit of a quietness, and then he said, learn to give.
1: Swamiji egy pillanatra csendben maradt, aztán azt mondta, próbálj meg adni.
0: And
1: tanulj meg adni.
0: The whole satsang was about giving.
1: És azután az egész satsang az adásról szólt.
0: Sometimes we may ask, well, what can I give?
1: Megkérdezheted, hát mit adhatok?
0: And Swamiji at the end, he said one beautiful sentence I remember till today.
1: Swamiji egy szép mondattal fejezte be, amire a mai napig emlékezem.
0: God has given every soul.
1: Isten minden léleknek megadta.
0: A very particular way to give to this world.
1: Azt a különleges képességet, hogy adni tud a világnak.
0: When you find out what it is,
1: ha megtalálod, hogy mi az,
0: you will be very happy.
1: Akkor nagyon boldog leszel.
0: So in one level we are all one, of course, in the deepest, in the level of the Atman.
1: A legmélyebb szinten, az Atma szintjén persze mindannyian egyek vagyunk.
0: But beside that we have our personal dharma.
1: De azon kívül mindannyiunknak megvan a személyes dharmája.
0: And when we find out what it is and we surrender to it,
1: ha megtaláljuk, hogy mi az, és átadjuk magunkat annak,
0: then it feels good, it opens our blocks.
1: akkor jól érezzük magunkat, és az megnyitja a letapadásokat, a blokkokat.
0: And it's always good for everybody, not just for me.
1: És az nem csak nekem jó, hanem mindenki másnak.
0: And it does not need to be something big.
1: Nem valami nagy dolog feltétlen.
0: It can, you may already be doing it.
1: Lehet, hogy már tulajdonképpen csinálod.
0: But the way how it is done perhaps matters more.
1: De még többet számít az, hogy hogyan csinálod.
0: It is said that man sees the action.
1: Az ember, azt mondják, a cselekedetet látja.
0: But God sees the intention.
1: Az Isten pedig a szándékot.
0: And we know this from Vishwaguruji. We have, perhaps everyone has a personal experience.
1: Talán mindannyiótoknak van erről személyes tapasztalata Vishwagurujival.
0: How he can see our intentions.
1: Hogy hogyan látja a mi szándékainkat.
0: And we can't fool him.
1: Nem lehet őt becsapni.
0: And on the other side, the action may look a bit strange, but the intention is pure and he appreciates that.
1: Lehet, hogyha a cselekedet egy kicsit furcsa is, de a szándék az tiszta, akkor az tetszik neki.
0: So anyhow, I find this chant, these mantras, this a loud kind of chanting, very nice, calming and clearing practices.
1: Az én tapasztalatom szerint ezek a hangos mantra zengetések nagyon jó lenyugtató és tisztító hatással vannak.
0: And today, beside this, I was in the morning thinking about one raga that I can play for you.
1: Ezen túl reggel gondoltam egy rágára, amit most eljátszanék nektek.
0: Yesterday we had introduction to this shakuhachi flute, to this Japanese music.
1: Tegnap volt egy bevezetés ehhez a fajta japán fuvolához.
0: And so the other bamboo flute, there are many, but the other one that I know and play is this bansuri, the Indian bamboo flute.
1: Sokféle ilyen van, de az, amit én ismerek, ez az indiai fajta.
0: And the music that's being played on this instrument is called the Indian classical music.
1: És amit ezen a hangszeren játszanak, azt a fajta zenét úgy hívják, hogy indiai klasszikus zene.
0: And there are what's called the ragas in this Indian classical music.
1: És ezek a rágák.
0: Raga means few things. We know raga and dvesha.
1: Több dolgot jelent a szó, ismerjük abból, hogy rága és dvesha.
0: But in this context it means the mood.
1: De ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy hangulat.
0: And so the some, I don't know who, but it was discovered that the mood in the nature is changing, as if the planetary mind, its mood changes every 3 hours.
1: És nem tudom, ki fedezte föl, de felfedezték, hogy a természetben is változik a hangulat, ahogy a bolygók elméje változik.
0: And so this music is made to bring our mind into that harmony with this nature mind. So every 3 hours there can be a different raga.
1: És akkor ez a zene, ez harmóniába tudja hozni a mi elménket ezzel a kozmikus elmével, ami 3 óránként változik.
0: And some of these ragas, they have paintings or stories behind it.
1: Néhány rágához tartozik egy történet vagy festmény.
0: A lot of them you can see display God Krishna playing his bansuri.
1: Több ilyen festményen az Úr Krishna látható, ahogy játszik a hangszerén.
0: And some others, they, for example, the one that I want to tell you, they have a little story behind it.
1: És van egy, amit most el szeretnék mondani a hozzá kapcsolódó történetet.
0: And this one is one raga that relates to a story of Siddhartha, who later became Buddha.
1: És ez Siddhartáról szól, aki később Buddhává vált.
0: Actually, recently I read one book about the life of Buddha.
1: Nemrég olvastam az ő életéről egy könyvet.
0: And there I found that he used to play bansuri. He played the flute when he was little boy.
1: És abban le volt írva, hogy ő is kisfiú korában ilyen fuvolán játszott.
0: Anyhow, you know, in Strilki, Swami Avatar Puriji was telling this story about his life of Buddha.
1: Swami Avatar Puri Strilkiben mondta el ezt a történetet Buddha életéről.
0: That how as when he was born, then the astrologer was called and he said he will be either great king or a great monk.
1: És mikor megszületett, hívatták az asztrológust, aki azt mondta, hogy ha ez a gyermek, ez vagy nagy király lesz, vagy nagy szerzetes.
0: And of course the king was wishing for him to be a great king.
1: Persze az apja, a király az azt szerette volna, hogy nagy király legyen.
0: So he built the walls around the town and the whole town was filled only with young and healthy people.
1: És akkor falat építetett a város köré, és a várost megtöltötte fiatal, egészséges emberekkel.
0: And if someone got sick, he had to leave.
1: És ha valaki beteg lett, annak el kellett távoznia.
0: There was only a fun and everything. He materially, Buddha Siddhartha at that time was given everything.
1: És akkor anyagilag ő mindent megkapott, és csak vidámság vette körül.
0: And the story says that one day he heard someone was playing a music. It was a vina with the singing.
1: És egyszer hallott valami zenét, vínán játszottak és énekeltek.
0: And he felt something that he did not feel till then.
1: Valami olyasmit érzett akkor, amit az előtt soha.
0: It was a kind of a sadness or a melancholic feeling.
1: Valami szomorúságot, melankóliát.
0: Very different to all those other feelings that he experienced till then.
1: Ez nagyon különbözött az összes addigi érzéstől, amivel találkozott.
0: What sometimes wrongly we call happiness.
1: Amit hibásan boldogságnak nevezzünk.
0: But it's not happiness we know, it is just kind of a ecstatic emotional wave in the mind.
1: De az nem a boldogság, hanem azok ilyen ecstatikus elmehullámok.
0: And it usually comes and then it goes.
1: Általában jön és megy.
0: And so he was listening and then he went to his friend, he had a close good friend.
1: Hallgatta a zenét, és akkor oda ment a barátjához, volt egy közeli barátja.
0: And he consulted him, what is this? What am I feeling?
1: Megkérdezte, mi ez az érzés a bennem most?
0: And the talk was going on between them.
1: Beszélgettek.
0: And he had to reveal him that outside of the kingdom is very different world, outside of the city.
1: És akkor kiderült a számára, hogy a város falain kívül nagyon más a világ.
0: And eventually he escaped and he has seen the sickness, the suffering, the old age and the death.
1: És akkor kiszökött és látta a betegséget, a szenvedést és a halált.
0: And a tremendous feeling of compassion woke up with him, within him.
1: És akkor óriási együttérzés támadt fel benne.
0: Not for him. It was not based on fear that oh, this is terrible. I must find a way to get out of this situation.
1: Nem azt érezte, hogy ez milyen szörnyű, és nekem meg kell ezektől menekülni az ilyen helyzetektől.
0: Maybe that would not be enough.
1: Nem lett volna elég.
0: If he would have done it for himself only.
1: Hogyha csak magára gondolt volna.
0: But he felt the compassion for all beings that there must be a way out of this circle of birth and death.
1: Hanem egy könyörületességet érzett a minden élőlény iránt, hogy hogyan lehet kikerülni ebből a kerékből, születés halál kerekéből.
0: So and we know the rest he managed one day.
1: És tudjuk aztán, mi történt, végül is megcsinálta.
0: So that's a little introduction to this rága.
1: Egy kis bevezetése ez a rágához.
0: And talking about compassion.
1: A könyörületességről, ha beszélünk.
0: Especially for the Anusthan people.
1: Együttérzésre az Anusthanon résztvevők iránt.
0: You know, there is one kind of happiness that is very sweet, and I think I feed on that one.
1: Van egyfajta boldogság.
0: When you're happy, when you lie down and you're relaxed, I'm so happy here.
1: Hogy amikor lefeküdhetsz, akkor nagyon boldog vagyok.
0: So please lie down.
1: Kérlek, feküdjetek le.
2: Place.
1: Itt ül az árnyékba is lehet ám feküdni.

0: So, you know the position, very, very comfortable.
1: Tudjátok, mi a nagyon kényelmes testhelyzet.
0: If you are sitting, of course you can remain sitting, no problem.
1: De ha ülni akarsz, maradhatsz úgy is, az is jó.
0: Close your eyes, deep inhalation, exhalation few times.
1: Hunyd le a szemed, néhány belégzés és kilégzés, mély belégzés, kilégzés.
0: And let go, relax.
1: Csak engedd el és lazíts.
0: Feel your whole body.
1: Érezd az egész tested.
0: And with every natural exhalation, surrender your body to the floor.
1: Minden egyes kilégzéssel átadod a testedet a földnek.
0: With every exhalation, you sinking deeper and deeper.
1: Egyre mélyebbre süppetsz.

0: The face relaxed.
1: Ellazul az arc.
0: Your legs heavy and the feet fall to the sides.
1: Elnehezülnek a lábak. Kifelé fordul a lábfej.
0: Shoulders also relaxing.
1: Laza a váll.
0: And as the shoulders releasing tensions, observing your chest opening, expanding.
1: Ahogy a váltáikról eltávozik a feszültség, megfigyelheted, hogy kitágul a mellkas.
0: And that inner space within is also opening, and we may begin to feel more free, more relaxed.
1: Kinyílik a belső tér, szabadnak, lazának érzed magad.

0: Go into the center of your chest within.
1: Menj a mellkasközpontba.
0: Far away from the thinking mind.
1: Messze-messze a gondolkodó elmétől.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Just relax.
1: Csak lazíts.

0: Feel your breath.
1: Érezd a légzésed.
0: Your body, your presence, your being here.
1: Érezd az egész tested, a jelenlétedet ezen a helyen.
0: Deeper inhalation, exhalation, few times.
1: Néhány mélyebb belégzés és kilégzés.
0: And slowly start to move your body.
1: Lassan kezdjük mozgatni a testet.
0: Take your time, move the body intuitively until you feel to stretch your body.
1: Szép lassan a saját ritmusod szerint, aztán nyújtsd a testet.
0: And after stretch, palms together, we can rub the palms.
1: Nyújtózkodás után összedörzsöljük a tenyeret.
0: Share the prana, the energy with your face, with your eyes.
1: Az arcunkhoz, szemünkhöz visszük a pránát.
0: And when you're ready to see only good things all around you, open your eyes and remove your hands.
1: Mikor készen állsz arra, hogy csak a jó dolgokat lásd magad körül, nyisd ki a szemed.
0: And slowly, with the help of your hands, please come to sitting.
1: Lassan a kéz segítségével felülünk.
0: Hari Om, thank you.
1: Köszönöm.

0: There is one question about intellect.
1: Van egy kérdés az intellektusról.
2: Ima jedno pitanje u vezi s intelektom.
0: That you would, I would like to surrender.
1: Hogy szeretném átadni magam.
2: Želio bih se predati.
0: I would like to dedicate.
1: Szeretném felajánlani.
2: Želio bih se posvetiti.
0: Very much, but somehow my intellect disturbs me.
1: Nagyon, de valahogy az intellektusom zavar ebben.
2: Ja to jako želim, ali nekako me ometa moj intelekt.
0: Well, your intellect is right.
1: Nos, hát az intellektusodnak igaza van.
2: Znate, vaš intelekt je u pravu.
0: And your heart is also right.
1: És a szívednek is igaza van.
2: Ali vaše srce u pravu.
0: So your intellect is right in this way.
1: Az intellektusodnak úgy van igaza.
2: Intellekt je u pravu na sljedeći način.
0: That you need a very concrete example.
1: Hogy egy nagyon konkrét példára van szükséged.
2: Potreban vam je veoma konkretan primjer.
0: It means that your feelings, your desire is still not that much intensive as it should be.
1: Ez azt jelenti, hogy az érzéseid, a vágyad még nem annyira erős, mint hogy kellene.
2: To znači da vaše emocije, da vaša želja još uvijek nije dovoljno jaka koliko bi trebala biti.
0: Your thoughts are too much restrictive.
1: A gondolataid túlságosan csapongóak.
2: Vaše misli su još uvijek previše destruktivne i ometaju vas.
0: It means the very concrete, the a very clear aim is missing in your life.
1: Nagyon konkrétan ez azt jelenti, hogy egy nagyon világos cél az, ami hiányzik az életedből.
2: To znači da vam nedostaje u životu konkretan, vrlo jasan cilj.
0: Still you are not sure what you want.

0: Még mindig nem vagy abban biztos, hogy mit akarsz.
1: Još uvijek niste sigurni u to što želite.
2: On your path or on your aim towards which you are going, there is always some possibilities.
0: Az utadon vagy a célod felé, amerre mész, mindig vannak lehetőségek.
1: Na putu kojim idete prema svome cilju uvijek postoje mogućnosti.
2: For example, you decided to go to Adriatic coast.
0: Például úgy döntesz, hogy elmész az Adria partjára.
1: Na primjer, odlučili ste otići na Jadran.
2: And you pack your things and you take your car and you drive towards the Adriatic coast.
0: Összecsomagolsz, beülsz az autódba és elindulsz az Adria felé.
1: Spakirate svoje stvari, sjednete u auto i putujete prema Jadranskoj obali.
2: And you listen in the radio, there's beautiful weather and nice snow and beautiful skiing weather. So now you decide to go for skiing.
0: De a rádió azt mondja, hogy csodálatos, jó minőségű hó esett, és nagyon jó síelésre való idő van. Ezért úgy döntesz, hogy inkább síelni mész.
1: Na putu na rádió čujete, kako je prekrasno vrijeme za skijanje, pa odlučite otići na skijanje.
2: So you change the way.
0: Így hát megváltoztatod az utadat.
1: I tako promijenite rutu.
2: You come to the hotel.
0: Odajesz a hotelbe.
1: Dođete u hotel.
2: And you check in.
0: Bejelentkezel.
1: I prijavite se.
2: And you want to go for ski.
0: El akarsz menni síelni.
1: Želite otići na skijanje.
2: And when you go out of your room again, go for skiing.
0: És amikor megint kilépsz a szobádból, hogy elindulj síelni,
1: kad izađete svoje sobe kako biste išli na skijanje,
2: you find advertising there.
0: Ott rápillantasz egy hirdetésre.
1: Naiđete na reklamni oglas.
2: New opening sauna. Gratis.
0: Újonnan megnyitott sauna, ingyenes.
1: Otvára se sauna, imate gratis dolazak.
2: So you said, well, I can go tomorrow skiing, I go now sauna.
0: Így hát azt mondod, holnap is elmehetek síelni, most inkább saunázom.
1: Ha kážete, skijati mogu i sutra, sad idem u saunu.
2: And in the sauna, there's talking.
0: A saunában pedig beszélgetnek.
1: A u sauni čujete razgovor.
2: Tomorrow in the wave will be football match.
0: Holnap vépen football match lesz.
1: Sutra će biti nogometna utakmica.
2: And every participant will get free pizza.
0: És minden néző ingyenesen kap egy pizzát.
1: I svaki sudionik dobit će besplatnu pizzu.
2: And there will be some more interesting things.
0: És még más sok minden érdekes lesz.
1: Biće još mnogih zanimljivih stvari.
2: So you take your car and come to Vape.
0: Így hát beülsz az autódba és eljössz Vape-re.
1: Tako sjednete u auto i dođete u Vape na nogometnu utakmicu.
2: So where is the Adriatic coast? And where is the football field?
0: Hol van az Adria és hol van a focipálya?
1: Gdje je sad Jadranska obala, gdje je nogometno igralište?
2: This means there are possibilities.
0: Ez annyit jelent, hogy vannak lehetőségek.
1: To znači da postoje mogućnosti.
2: The possibilities of changing in your mind.
0: Lehetőség arra, hogy megváltoztasd a gondolataidat.
1: Mogućnost da promijenite mišljenje.
2: And why it is? Because the aim is not clear.
0: És miért van ez? Mert azért, mert a cél nem tiszta.
1: A to se događa jer nemate jasan cilj.
2: But if its aim is clear,
0: de ha a cél tiszta,
1: ako pred sobom imate jasan cilj,
2: that you have to be at Adriatic coast,
0: hogy az Adriára kell érned,
1: da morate biti na Jadranu,
2: because your wedding ceremony is waiting,
0: mert ott lesz az esküvőd,
1: jer na vas čeka vaše vjenčanje,
2: then definitely you will go to your wedding and not for skiing.
0: Akkor bizonyosan oda mész az esküvődre, nem pedig síelni.
1: Onda ćete sigurno otići na svoje vjenčanje, a ne na skijanje.
2: So something should be very clear, intensive, good aim.
0: Tehát kell, hogy legyen egy nagyon világos, intenzív, jó cél.
1: Zato treba imati dobar, intenzivan i jasan cilj.
2: If you are ill, you don't like medicine, but doctor will tell you either you take this medicine or you have to die. So there is no place for arguments.
0: Hogyha beteg vagy, nem szereted a gyógyszert, de az orvos azt mondja neked, hogy vagy beszeded a gyógyszert, vagy meghalsz. Itt már nincs helye vitának.
1: Ako ste bolesni, ne sviđa vam se lijek, ali liječnik vam kaže ili ćete uzeti lijek ili ćete umrijeti, onda nema više mjesta za argumente.
2: So your aim should be clear.
0: Tehát a célodnak tisztának kell lennie.
1: Zato trebate imati jasan cilj.
2: Nothing can change me.
0: Semmi sem változtathat meg engem.
1: Ništa me ne može promijeniti.
2: Sun and moon can change their direction.
0: A nap és a hold megváltoztathatja a pályáját.
1: Sunce i mjesec mogu promijeniti svoju putanju.
2: But I will not change my direction.
0: De én nem fogom megváltoztatni a célomat.
1: Ali ja neću promijeniti svoje mišljenje.
2: I will not change my path.
0: Nem változtatom meg az utamat.
1: Neću promijeniti svoj put.
2: Because I know.
0: Mert tudom.
1: Jer ja znam.
2: What I want.
0: Hogy mit akarok.
1: Što želim.
2: Doesn't matter what people are talking.
0: Nem számít, mit mondanak az emberek.
1: Nema veze što ljudi govore.
2: I know what it is.
0: Én tudom, hogy mi az.
1: Ja znam o čemu se radi.
2: There's one man.
0: Van egy ember.
1: Bio jedan čovjek.
2: And he had one vision.
0: Volt egy elképzelése.
1: Ima jednu viziju.
2: In vision he saw a very beautiful light and God.
0: A víziójában látott egy gyönyörű fényt és Istent.
1: U svojoj vízii vidio prekrasno svjetlo i Boga.
2: He saw it.
0: Látta.
1: Vidio je.
2: And it is very clear in his mind.
0: És nagyon tisztán ez az elméjében van.
1: Ta slika je vrlo jasna u njegovom umu.
2: But other people will say he is stupid.
0: De a többi ember azt mondja, hogy ez egy bolond.
1: Ali drugi ljudi će mu govoriti da je glup.
2: All who listen and whom he will tell, they think screws are loose.
0: Mindenki, akinek ezt elmondja, azt gondolja, hogy hiányzik egy kereke.
1: Svima kojima priča o tome misli će da mu fali koje šeraf u glavi.
2: But he knows what he has seen.
0: De ő tudja, mit látott.
1: Ali on zna što je vidio.
2: Practical experiences.
0: Gyakorlati tapasztalatok.
1: De praktično iskustvo.
2: As long as we don't have practical experience,
0: mindaddig, amíg nincsen gyakorlati tapasztalatunk,
1: ali dokle god nemamo praktično iskustvo,
2: there will be always possibilities.
0: Mindig lesznek lehetőségek.
1: Uvijek će nam se nuditi razne mogućnosti.
2: Of changes.
0: A változás, változtatásra.
1: Mogućnosti promjena.
2: Thousand times you can read the book.
0: Ezerszer is elolvashatod a könyvet.
1: Vi možete tisuću puta pročitati knjigu.
2: But if you have no experiences practically.
0: De ha nincsen gyakorlati tapasztalatod.
1: Ali ako nemate praktičnog iskustva.
2: Still you take like a theory.
0: Akkor azt még mindig csak elméletként fogod föl.
1: Za vas će to još uvijek biti teorija.
2: Recently I heard in someone talking in the radio.
0: Nemrég hallottam, valaki beszélt a rádióban.
1: Nedavno sam čuo neko kako priča na radiju.
2: When you read in a book how to make aeroplane.
0: Ha a könyvben elolvasod, hogy hogyan kell repülőgépet gyártani.
1: Ako u knjizi pročitate kako se gradi avion.
2: And pictures of the aeroplane.
0: És képeket látsz a repülőgépről.
1: I u knjizi postoje slike tog aviona.
2: And how to fly the aeroplane.
0: És hogyan kell vezetni a repülőgépet.
1: Instrukcije kako letiti tim avionom.
2: But still is only theory.
0: Ez még mindig csak elmélet.
1: Ali to je uvijek samo teorija.
2: When you sit in an aeroplane and then it flies, then it's practical experiences.
0: Ha belülsz egy repülőgépbe és az elindul, az már gyakorlati tapasztalat.
1: Ali kad sjednete u taj avion, kad onda upravljate i letite njime, to je praktično iskustvo.
2: So, sometimes in everyone's life have some experiences.
0: Így néha mindenkinek az életében vannak tapasztalatok.
1: Sladko svom životu ima nekakva praktična iskustva.
2: That inner feeling.
0: A belső érzés.
1: Taj unutarnji osjećaj.
2: Something awakes in you.
0: Valami felébred benned.
1: Nešto se u vama probudilo.
2: Suddenly something is awakened.
0: Hirtelen valami felébred.
1: Odjednom se nešto probudilo.
2: And you know what you want.
0: És tudod, hogy mit akarsz.
1: I vi tada znate što želite.
2: And then you decide.
0: És akkor eldöntöd.
1: I tada odlučite.
2: Then your intellect will not become an obstacle, but it will become a helper.
0: Akkor az intellektusod már nem válik akadályá, hanem segítővé válik.
1: I onda vam intelekt više neće predstavljati prepreku, nego će vam pomoći.
2: And of course we shall try to avoid those things which becomes an obstacle for our path.
0: És természetesen el kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek akadályá válnak az utunkon.
1: Naravno da trebamo izbjegavati one stvari koje mogu biti prepreka na našem putu.
3: My sanyas diksha to sing to Holy Guruji.
4: A den, kdy jsem dostala svou sandhyadikšu, tak jsem měla veliké, veliké přání tenhle bhajan zaspívat Holy Gurujimu.
3: Because I was so thankful for this that and Holy Guruji was still there. Swamiji was looking something like Shiva, what are you doing again? But in my heart was like a thankfulness, gratefulness for Holy Guruji that makes so great disciple who became my master, and that I can also through this lineage somehow be what I was that time.
4: Tak toho dne tam Holy Guruji byl a byl tam i Swamiji, ten trošku se tvářil jako Shiva, tak co to jako děláš, ale ve mně byla hluboká touha, protože jsem cítila velikou vděčnost ke Gurujimu za to, že vlastně poslal tak velkého žáka Swamijiho, takového velkého jogového mistra, skrze kterého i já vlastně jsem měla možnost se stát součástí i součástí toho této velké moudrosti.
3: Sridipnarayam Bhagwane Kije. Dharam Samratri Paran Swami Madhavanand Puriji Maharaj Kije. Vishwaguru Mandaleshwar Sri Paran Swami Jimeshwarananda Ji Gurudeva Kije.